0: mindenből.
1: A

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
2: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
3: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Emlékszel? Minket nem vittek és hoztak a szüleink állandóan. Mégis mindig időben odaértünk. Mindenhová. Emlékszel? Mi még a hifi tornyunkat a Mária Hilferről hoztuk, és 800 wattos volt minden hangfala. Emlékszel? Nyomtuk a rokkot fehér, magas szárú cipőben, szűk farmerben, mellékben. Kicsit káposztaszagú volt, kicsit kemény, de a miénk. Emlékszel? A BMX és camping biciklikre, az NDK szöszmös plédre és a sátras táborozásokra. Emlékszel az első trabantodra, a messzire mentél vele, jobb, ha vittél egy másik motort is bele.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103.9 MHz-en.

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsról, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. A legjobb kedvenced. Szerintünk nem csak a 20 éveseké a

0: sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóban, itthon, teljesen mindegy.
1: Ez a 103.9 Best FM.

0: Minden, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Rendben befejeződtek az írásbeli érettségig. Még hétfőig pályázhatnak a helyi alkotók, és pályaorientációs napot tartott az egyetem. Kovács Rádai Andrea vagyok. Rendben befejeződtek az írásbeli érettségig. 15 napon csaknem 148 ezer középiskolás adott számot tudásáról. A feladatlapok és javítási értékelési útmutatóit az oktatási hivatal folyamatosan nyilvánosságra hozta honlapján. A szervezés a megszokottak szerint zajlott, az együttműködés a fővárosi, vármegyei kormányhivatalokkal példaszerű volt. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3-án kezdődnek. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében idén több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. Még hétfőig nyújthatják be jelentkezéseiket helyi alkotó művészek Nyíregyháza önkormányzata képzőművészeti pályázatára. A támogatást 2002-ben alapították, célja pedig, hogy segítse a városban élő tehetséges művészek szakmai fejlődését, valamint hozzájáruljon új magas színvonalú alkotások létrejöttéhez. A nyertesek 2027. augusztusában a Városi Galéria Pál Gyula termében rendezett kiállításon is bemutatják majd alkotásaikat. További részletek a nyiregyháza.hu oldalon. Pályaorientációs napot tartottak a Nyíregyházi Egyetemen. A Matematika és Informatika Intézet volt a szervező. A fókuszban pedig a programozás, a robotika, a mesterséges intelligencia és a karrier lehetőségek álltak. Az eseményen résztvevő középiskolás diákok és pedagógusaik átfogó képet kaphattak az intézet képzéseiről, valamint az informatikai szakmában rejlő lehetőségekről. Írja honlapján az intézmény. A program során az egyetem oktatói mellett iparági szakemberek és vállalati partnerek is bemutatkoztak. Kreatív programokon vehettek részt a Sipkai Barna Technikum 9-esei. A diákok a digitális közösségi alkotóműhely műhelyébe látogattak el, írja közösségi oldalán a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A tanulók saját egyedi kulcstartókat tervezhettek, betekintést nyerhettek a modern digitális technológia világába, de megfigyelték, hogyan dolgozik a gravírozó és vágógép, és hogyan válik egy tervből kézzelfogható alkotás. A program során kipróbálhatták a tanulók a 3D-tollat is, emellett robotvezetésre is lehetőségük nyílt. Híreink végén a várható időjárásról. Ma a front mögött felfrissül a levegő. Napközben 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Sok napsütésre van kilátás, csak helyenként itt térségünkben lehet időnként több gomoly felhőzet az égen, de csapadék nem várható. Az északi északnyugati szelet sokfelé kísérhetik élénk erős lökések. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lehet az égen, csapadék ezen a napon sem várható. Több helyen lesz élénk az északi északnyugati szél. Itt térségünkben erős széllökések is előfordulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about, baby? Get free of the back and stop acting crazy.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: I don't wanna ride.
5: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

legújabbak.

0: otthonod.
1: Otthon van, minden otthon van. Ez a Best FM. A Best FM.
2: Hiába kérem, nem változom meg. Ilyen vagyok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 2026. május 28-a csütörtök, reggel 6 óra van.
1: Best FM Start. Nyíregyháza legfrissebb hírei.
3: Rendben befejeződtek az írásbeli érettségig, felveszik a harcot a szúnyogok ellen, és még hétfőig pályázhatnak a helyi alkotók. Kovács Rádai Andrea vagyok. Rendben befejeződtek az írásbeli érettségig. 15 napon csak nem 148 ezer középiskolás adott számot tudásáról. A feladatlapok és javítási értékelési útmutatóit az oktatási hivatal folyamatosan nyilvánosságra hozta honlapján. A szervezés a megszokottak szerint zajlott, az együttműködés a fővárosi, vármegyei kormányhivatalokkal példaszerű volt. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3-án kezdődnek. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében idén több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. Felveszik a harcot a szúnyogok ellen. Május 29-én pénteken a Nyír VV megbízásából a Tréner Kft. 280 hektáron légi és 33 hektáron földi úton szúnyog lárvaírtást végez Nyíregyháza város közigazgatási területén. Pótnapnak május 30-át jelölték ki. Kiemelt területek a sóstóító és a bújtosító környezete, a Tokaji úti piac mögötti vizes terület, Borbánya mélyen fekvő területei, az Igrice csatorna, a Kótai úti szennyvíztisztító kezelhető környezete és a város más mélyen fekvő területei. A gyérítést a kora reggeli órákban végzik. A védekezés során felhasznált készítmény az emberekre és a melegvérű állatokra ártalmatlan, közölte a városüzemeltető. Még hétfőig nyújthatják be jelentkezéseiket helyi alkotó művészek Nyíregyháza önkormányzata képzőművészeti pályázatára. A támogatást 2002-ben alapították, célja pedig, hogy segítse a városban élő tehetséges művészek szakmai fejlődését, valamint hozzájáruljon új magas színvonalú alkotások létrejöttéhez. A nyertesek 2027. augusztusában a Városi Galéria Pádyula termében rendezett kiállításon is bemutatják majd alkotásaikat. További részletek a nyiregyháza.hu oldalon. Pályaorientációs napot tartottak a Nyíregyházi Egyetemen. A Matematika és Informatika Intézet volt a szervező, a fókuszban pedig a programozás, a robotika, a mesterséges intelligencia és a karrier lehetőségek álltak. Az eseményen résztvevő középiskolás diákok és pedagógusaik átfogó képet kaphattak az intézet képzéseiről, valamint az informatikai szakmában rejlő lehetőségekről, írja honlapján az intézmény. A program során az egyetem oktatói mellett iparági szakemberek és vállalati partnerek is bemutatkoztak. Az előadás sorozatot Vajda Ildikó oktatási elnök helyettes nyitotta meg, aki hangsúlyozta, az informatika és a programozás ma már valamennyiünk életének szerves része. Aki e terület iránt érdeklődik, annak biztos jövője és biztos elhelyezkedése lehet. Kiemelte azt is, hogy a Nyíregyházi Egyetem alkalmazott tudományok egyetemeként gyakorlatias, piaci igényekhez igazodó képzéseket kínál. Felkészült és nemzetközileg is elismert oktatókkal. Tanyéni Kocsis Anikó, a Matematika és Informatika Intézet igazgatója, köszöntőjében a gyakorlatorientált oktatás jelentőségéről beszélt. Mint fogalmazott, a cél az volt, hogy a fiatalok valós képet kapjanak arról, milyen tudásra és szemléletre van szükség az informatikai pályán. Hozzátette, az informatikus szakma folyamatos fejlődést és élethosszig tartó tanulást kíván, ugyanakkor rendkívüli karrier lehetőségeket is. A program során az egyetem oktatói mellett iparági szakemberek és vállalati partnerek is bemutatkoztak. Most hétvégén ismét szelektív szombat Nyíregyházán. Játékos vetélkedőkkel készülnek a családoknak, a fókuszban a szelektív hulladékgyűjtés áll. Petro Árpád, az IAK cégvezetője rádiónknak elmondta, készülnek színpadi produkciókkal, de a gyerekek egy kukásautóba is beülhetnek.
4: Meg kell még jegyeznem, hogy a kukás konténeres autó bemutató is nagy népszerűségnek örvendett az előző években, úgyhogy ezt nem tudjuk kihagyni. Én úgy gondolom, hogy mindenki gyerekkorában egyszer legalább szeretett volna kukás autóra ülni, vagy kukás autón dolgozni, úgyhogy erre most lehetőséget biztosítunk a gyerekeknek, akár beülni a kormánykerék mellé, vagy esetlegesen hátul a kapaszkodó, megkapaszkodni ott, ahol a rakodó kollégák állnak. Az idei évben csatlakozik a rendezvényünkhoz a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat is, aki viszont használt ruha darabokból újrahasználati tárgyakat, ruhákat, táskákat, könnyelzők készítést fog majd bemutatni a Kossuth
3: Kreatív programokon vehettek részt a Sipkai Barna Technikum 9-esei. A diákok a digitális közösségi alkotóműhely műhelyébe látogattak el, írja közösségi oldalán a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A tanulók saját egyedi kulcstartókat tervezhettek, betekintést nyerhettek a modern digitális technológia világába, de megfigyelték, hogyan dolgozik a gravírozó és vágógép, és hogyan válik egy tervből kézzelfogható alkotás. A program során kipróbálhatták a tanulók a 3D tollat, és emellett robotvezetésre is lehetőségük nyílt. Ünnepi megemlékezést rendeznek június 4-én délelőtt a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Nyíregyházán. Az eseménynek a Hősök tere ad otthont. A Nemzeti Összetartozás emlékművénél várják majd az érdeklődőket. A programot Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye önkormányzata, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kormányhivatal és Nyíregyháza önkormányzata közösen rendezi. A szervezők tájékoztatása szerint ünnepi beszédek és műsor is lesz a megemlékezés során. A rendezvényen a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium közreműködik majd. Magyarországon 2010 óta június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja. Az országgyűlés ezzel a nappal a trianoni békediktátum aláírásának évfordulójára emlékezik, írja a nyiregyháza.hu. Újabb dílert fogtak az egyenruhások. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség munkatársai a Delta program keretében fogtak el egy nyírbátori férfit, aki drogeladásból és nők prostitúciós tevékenységének szervezéséből szerzett jövedelmet. Az egyenruhások a házkutatás során droggyanús anyagot, valamint a kerítés bűncselekményét igazoló feljegyzéseket és digitális adatokat is lefoglaltak. Az 58 éves férfit letartóztatták, közölte a vármegyei rendőrség. Két díjat nyertek a Szent Imre Katolikus Gimnázium diákjai az Országos Diákfilmfesztiválon, írja nyíregyháza.hu. A fiatal filmesek két kategóriában is elhozták az úgynevezett Oscar-díjat. A kétfordulós versenyen online beküldött alkotások közül előválogatással döntöttek arról, mely pályaművek kerülhetnek a döntőbe. Végül 33 film jutott a zsűri és a közönség elé. A végzős Mihalik Szabolcs, Csák Máté és Plusz Emília, Petőfi Sándor Szeptember végén című versének feldolgozásával nyerte el a legjobb klipnek járó díjat. A 11-es Péter Artúr, Szigili Kitti, Bíró Boris és Vas Nimród pedig a 301-es ügy című bűnügyi komédiával a legjobb bűnügyi történet díját szerezték meg. A fesztivált 1999 óta szervezi a Pest-Szent-Lőrinc Pest-Szent Imrei felnőttek gimnáziuma, amely a mozgókép és az irodalom iránt érdeklődő fiatalok számára biztosít bemutatkozási lehetőséget. Ismét felcsendülnek a bizánci dallamok Nyíregyházán. Június 1-én délután tartja évadzáró alkalmát a Görög Katolikus Múzeum. A bizánci dallamok sorozat ezúttal a Szent Élek tüze köré fonódik, tudatta az intézmény. A Szent Atanász kórus közreműködik az eseményen, Bubnó Tamás Lisztdíjas karnagy vezetésével. A program ingyenes. Remek teljesítmény nyújtott a Nyíregyházi Sportcentrum szenior atlétája, Losonci László, a múlt hétvégén megrendezett Balkán Master Speed bajnokságon, Albániában. A Nyíregyházi Sportcentrum a közösségi oldalán azt írja, az M70-es korosztályban versenyző atléta két számban állt rajthoz, és mindkettőt a 100 méteres síkfutást és 80 méter gátfutást is megnyerte. Ráadásul mindkét számban országos csúcsot is döntött. Ma a front mögött felfrissül a levegő. Napközben 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Sok napsütésre van kilátás, csak helyenként itt térségünkben lehet időnként több gomoly felhőzet az égen, de csapadék nem várható. Az északi északnyugati szelet sokfelé kísérhetik élénk erős lökések. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lehet az égen, csapadék ezen a napon sem várható.
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy új

Jó reggelt, ma május 28-a van, csütörtök, már látó távolságban a hétvége, de addig még együtt felpörgetjük ezt a reggelt, köszöntjük a csanádokat és az Emileket, és ma született Fodor Sóka, színésznő, Fehér Anna, szintén színésznő, Kylie Minogue, énekesnő, vagy pedig Talmácsi Gábor, gyorsasági motoros versenyző nevét is ki lehet emelni. Na nézzük, hogy mi köthető még a mai naphoz. Hát például az, hogy 1937-ben a mai napon alapították meg a világ egyik legismertebb autógyártó márkáját, a Volkswagen elődjét Németországban. Ma van a hamburger világnapja. Igen, ma hivatalosan is lehet egy jó hamburgert majd ebédelni, szerintem ez már egy jó ajánlat 12 óra környékére, és 2008-ban Szegeden 34,1 fokot mértek, amely napi hőmérsékleti rekord. Ma ettől garantáltan elmaradunk, mindjárt mondom, hogy miért. Csütörtök van, a hétvége már majdnem becsekkolt, csekkoljunk hát rá, akkor erre a napra, ez a Best FM és a Best Reggel, én Simon Norbert vagyok, időjárás jelentésre folytatjuk néhány perc múlva.

A mai napon 2008-ban, így május 28-án Szegeden 34,1 fokot mértek, amely napi hőmérsékleti rekord, na ettől fogunk ma elmaradni, mert délután nagyjából csak 23 fok lesz. Igaz, hogy a mai napon sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből pedig csapadék nem várható, de élénk lesz majd is, helyenként erős az északi a szél, és emiatt is mérséklődik a napi felmelegedés, ma délután 23 fok lesz a csúcsérték. Pénteken is a napsütési lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék a holnapi napon sem várható, hajnalra felfrissül a levegő, és napközben pedig holnap 25 fok köré melegszik majd a levegő hőmérséklete. Szombaton pedig már gyakrabban fogják zavarni a felhők a napsütést, és délután, valamint este helyenként futó zápor zivatar is kialakulhat. Élénk marad a nyugati északnyugati szél, és ráadásul záporok, zivatarok környezetében még viharos széllökések is előfordulhatnak. Mindettől függetlenül erősödik a nappali hőmérséklet. Szombat délután 30 fok körül alakul majd a legmagasabb csúcsérték, de a záporok, zivatarok környezetében hirtelen több fokkal is visszaesett majd a hőmérséklet. De erős napot, mindjárt hírek Andreával.

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztokat.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Felveszik a harcot a szúnyogok ellen. Drogdíler és kerítő rendőrkézen, és nyíregyházi sikerek a filmfesztiválon. Kovács Rádai Andrea vagyok. Felveszik a harcot a szúnyogok ellen. Május 29-én pénteken a Nyír VV megbízásából a Tréner Kft. 280 hektáron légi és 33 hektáron földi úton szúnyoglárva írtást végez Nyíregyháza város közigazgatási területén. Pótnapnak május 30-át jelölték ki. Kiemelt területek a sóstóító és a bújtosító környezete, a Tokaji úti piac mögötti vizes terület, Borbánya mélyen fekvő területei, az Igrice csatorna, a Kótai úti szennyvíztisztító kezelhető környezete és a város más mélyen fekvő területei. A gyérítést a kora reggeli órákban végzik. A védekezés során felhasznált készítmény az emberekre és a melegvérű állatokra ártalmatlan, közölte a városüzemeltető. Újabb dílert fogtak az egyenruhások. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség munkatársai a Delta program keretében fogtak el egy nyírbátori férfit, aki drogeladásból és nők prostitúciós tevékenységének szervezéséből szerzett jövedelmet. Az egyenruhások a házkutatás során droggyanús anyagot, valamint a kerítés bűncselekményét igazoló feljegyzéseket és digitális adatokat is lefoglaltak. Az 58 éves férfit letartóztatták, közölte a vármegyei rendőrség. Két díjat nyertek a Szent Imre Katolikus Gimnázium diákjai az Országos Diákfilmfesztiválon, írja a nyíregyháza.hu. A fiatal filmesek két kategóriában is elhozták az úgynevezett Oscar-díjat. A kétfordulós versenyen online beküldött alkotások közül előválogatással döntöttek arról, mely pályaművek kerülhetnek a döntőbe. Végül 33 film jutott a zsűri és a közönség elé. A végzős Mihalik Szabolcs, Csák Máté és Plusz Emília, Petőfi Sándor Szeptember végén című versének feldolgozásával nyerte el a legjobb klipnek járó díjat. A 11-es Péter Artúr, Szigili Kitti, Bíró Boris és Vas Nimród pedig a 301-es ügy című bűnügyi komédiával a legjobb bűnügyi történet díját szerezték meg. A fesztivált 1999 óta szervezi a Pest-Szent-Lőrinc Pest-Szent Imrei felnőttek gimnáziuma, amely a mozgókép és az irodalom iránt érdeklődő fiatalok számára biztosít bemutatkozási lehetőséget. Ma a front mögött felfrissül a levegő. Napközben 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Sok napsütésre van kilátás, csak helyenként itt térségünkben lehet időnként több gomoly felhőzet az égen, de csapadék nem várható. Az északi északnyugati szelet sok felé kísérhetik élénk erős lökések. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lehet az égen, csapadék ezen a napon sem várható. Több helyen lesz élénk az északi északnyugati szél. Itt térségünkben erős széllökések is előfordulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a legjobb zenék változatosan. Változatosan. Ez a 103.9. Best FM. Drums, please.

közlekedési tudnivalók a Best FM-től. A 38-as főútvonalon Tiszanagyfalu és Virányos között megkezdődtek az aszfaltozási munkálatok, így jelzőtárcsás irányítás mellett szakaszosan lehet haladni. Nyíregyháza több pontján zajlanak most jelenleg út és járdafelújítási munkafolyamatok, például a Kálói út egy szakaszán, a Tompa Mihály utcán, Nyírszőlősi út környékén, illetve a városon belül több kerékpárutat és parkolót is érint ez a szituáció, legyenek majd figyelmesek, és ezen kívül pedig lassabb haladás várható a Betlen Gábor utca, Szarvas utca, a Tokaj út és a Pozsonyi úton is, vezessenek óvatosan. A leghamarabb és a leggyorsabban önök veszik észre a közlekedési változásokat, amire érdemes figyelni, meséljenek, mik ezek, bestfmnyiregyháza.hu, használják üzenőfalunkat, jó utat, és útközben is kapcsoljanak. Best FM-et!

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best

0: nearly done.
1: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
2: Egyszer majd úgy is hazat talál.
3: A 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Jó reggelt, egyre közelebb vagyunk most már május végéhez. Nagyon gyorsan eltelik ez a hónap. Tényleg szinte észre se vettük, megérkezett, berobbant, aztán lassan most már köszöntjük a júniust. De egyelőre maradjunk a mai napnál. 28-a van, csütörtök, már látó távolságban a hétvége, de addig is pörgessük fel ezt a ma reggelt. Az iskolákban már javában zajlik az évvégi hajrá. Vizsgák, amiért sok sikert, kirándulások és nyári szünet visszaszámlálása. Ez helye közel a tantermekben most a legfontosabb témakör. A családok ünnepelnek névnapot, na meg az Emilek, és van világnapunk, nem is akármilyen. Ma van a hamburger világnapja, szóval hivatalosan is lehet majd egy jó hamburgert ebédelni. Nyíregyháza számos pontján vannak kiváló hamburgerek. Érdemes velük megismerkedni, és válasszák ebből is a minőséget. Ami pedig az időjárásunkat illeti, hát ma visszaesik a hőmérséklet. Tegnap még 34 fok volt, ma meg csak 23-24, tehát egy jó 10 fokot visszaesik a hőmérséklet, nem baj, kicsit felfrissülünk. Ráadásul péntek reggel, holnap reggel kifejezetten friss lesz majd a reggel, és napközben pedig valamelyest már erősödünk 25 fokra, szombaton pedig ismételten visszatérhet a 30 fok környéki csúcsérték majd a hétvégére, május utolsó hétvégére. Indítjuk a napot, indítson is a best reggellel, jó reggelt, én Simon Norbert vagyok.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Hétvégén ismét szelektív szombat. A nemzeti összetartozást ünneplik Nyíregyházán, és két aranyérem és két országos csúcs Albániában. Kovács Rátai Andrea vagyok. Most hétvégén ismét szelektív szombat Nyíregyházán. Játékos vetélkedőkkel készülnek a családoknak, a fókuszban a szelektív hulladékgyűjtés áll. Petró Árpád, az IAK cégvezetője rádiónknak elmondta, készülnek színpadi produkciókkal, de a gyerekek egy kukás autóba is beülhetnek.
3: Meg kell még jegyeznem, hogy a kukás konténeres autó bemutató is nagy népszerűségnek örvendett az előző években, úgyhogy ezt nem tudjuk kihagyni. Én úgy gondolom, hogy mindenki gyerekkorában egyszer legalább szeretett volna kukás autóra ülni, vagy kukás autón dolgozni, úgyhogy erre most lehetőséget biztosítunk a gyerekeknek, akár beülni a kormánykerék mellé, vagy esetlegesen hátul a kapaszkodó megkapaszkodni ott, ahol a rakodó kollégák állnak. Az idei évben csatlakozik a rendezvényünkhoz a Magyar Máltai Szeretetszolgálat is, aki viszont használt ruha darabokból újrahasználati tárgyakat, ruhákat, táskákat, könyvjelző készítést fog majd bemutatni a Kossuth téren.
2: Ünnepi megemlékezést rendeznek június 4-én délelőtt a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Nyíregyházán. Az eseménynek a Hősök tere ad otthont. A Nemzeti Összetartozás emlékművénél várják majd az érdeklődőket. A programot Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye önkormányzata, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kormányhivatal és Nyíregyháza önkormányzata közösen rendezi. A szervezők tájékoztatása szerint ünnepi beszédek és műsor is lesz a megemlékezés során. A rendezvényen a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium közre működik majd. Magyarországon 2010 óta június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja. Az országgyűlés ezzel a nappal a trianoni békediktátum aláírásának évfordulójára emlékezik, írja a nyiregyháza.hu. Remek teljesítmény nyújtott a Nyíregyházi Sportcentrum szenior atlétája, Losonci László, a múlt hétvégén megrendezett Balkán Masters Speed bajnokságon, Albániában. A Nyíregyházi Sportcentrum a közösségi oldalán azt írja, az M70-es korosztályban versenyző atléta két számban állt rajthoz, és mindkettőt, a 100 méteres síkfutást és 80 méter gátfutást is megnyerte. Ráadásul mindkét számban országos csúcsot is döntött. Ma a front mögött felfrissül a levegő. Napközben 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Sok napsütésre van kilátás, csak helyenként itt térségünkben lehet időnként több gomoly felhőzet az égen, de csapadék nem várható. Az északi északnyugati szelet sokfelé kísérhetik élénk erős lökések. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lehet az égen, csapadék ezen a napon sem várható. Több helyen lesz élénk az északi északnyugati szél. Itt térségünkben erős széllökések is előfordulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra.

Jó reggelt, csütörtök van, május 28-a is itt a Best FM és a Best Reggel, én Simon Norbert vagyok. Hát a mai nap már nem fogunk annyira izzadni, a tegnapi 34 fok után a 24 fok várható, de hogy maga a nap és a feladatok, amik előttünk állnak, mennyire fognak minket megizzasztani, az kiderül. A mai horoszkópból kezdünk a kosokkal, ma hajlamos lehetsz túl hamar lezárni valamit csak azért, mert már a hétvégét várod, egy kis plusz türelem sokat számít. Bikák, a csütörtök most arról szól, hogy megtalálod, mi nyugtat le a hét hajtása közben. Egy apró rutin vagy kellemes pillanat többet fog majd adni, mint hinnéd. Jönnek az ikrek, valami kiszökkentheti a megszokott menetedet, de nem rossz értelemben. A spontán helyzetek ma sokkal érdekesebbek lehetnek, mint a tervek. Rákok, ma kevésbé akarsz mások problémáival foglalkozni, inkább azt keresed, hogy hogyan lehetne egyszerűbbé és nyugodtabbá tenni a saját napodat. Oroszlánok, egy váratlan pozitív reakció, vagy pedig figyelem, fel fogja majd dobni a hangulatodat. Most jobban hat rád az elismerés, mint gondolnád. Szűzek, te pedig kezded elengedni azt, hogy mindennek tökéletesnek kell lennie a hétvégére, és ettől valahogy sokkal jobban fogsz majd haladni is. Mérlegek, ma gyorsabban megérzed, melyik helyzet felesleges energiaveszteség, nem akarsz már belemenni minden vitába, meg minden körbe. Skorpiók, valaki ma akaratlanul is megtudja a valódi érzéseidet, egy apró gesztusból többet értesz meg, mint egy hosszú beszélgetésből. Nyilasok, nálad pedig a rutin most különösen szűknek tűnhet, kell valami új inger, különben nehezen maradsz motivált. Na meg a bakok, még mindig jól bírod a terhelést, de ma már azért jobban szelektálsz a feladatok közül, nem akarsz felesleges dolgokra energiát pazarolni, vízöntők, egy furcsa ötlet vagy pedig spontán döntés sokkal jobb eredményt hozhat, mint az előre kitalált terv, ma működik az improvizálás, és végül, de nem utolsó sorban a halak, ma kevésbé sodródsz mások hangulatával, meglepően jól tartod a saját ritmusodat, és ez pedig stabilabbá teszi a napodat. Csütörtök, már közel a hétvége, de még történhet egy váratlan fordulat. Ez a mai mottó, szép napot!

0: Elünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Jók a zenék.
3: Mindig feldobják a napomat.
4: Az autóban is mindig ez szól.
5: Munka is könnyebben megy veletek.
6: Ezt szoktuk hallgatni.
7: Ti vagytok a Best.
0: Ez a 103.9 Best FM.

Jó reggelt, csütörtök van, május 28-a. Tisztult a levegő, de nagyon úgy néz ki, hogy jön a fejfájás. A hidegfrontnak köszönhetően gyorsan fog javulni a levegő minőség az országban. A markáns hidegfront hatás miatt az arra érzékenyeknél viszont heves fejfájás jelentkezhet a mai naptól, és felerősödhetnek a vérnyomás panaszok is, így a keringési betegségekkel küzdőknek érdemes kímélniük magukat így csütörtökön. A mostani hullám gyors lefolyású volt, ugye a hőhullámról beszélünk, belenyaltunk a 30 fok feletti hőmérsékletbe, de ma már nem kell ettől tartani, ma már nem lesz kánikula Nyíregyházán. Nagyjából 22-23 fok várható. Ha mégis csobbanna délután egyet, mert a 23 fokban akár ezt is meg lehet tenni, bőven elég hozzá, akkor jó, hogyha tudja például, hogy Nyíregyházán a tóföldi után a partfürdő is megkezdte a részleges működését, a tóvíze pedig most már az elmúlt napok időjárásának köszönhetően egészen kellemes hőmérsékletűnek tűnik, így már a tóban is lehet fürdeni. Amúgy pedig maga a fürdőkomplexum teljes nyitására már nem is kell olyan sokat várni. Az iskola vége előtt egy héttel, június 13-ától működik majd teljes kapacitással. És bizony egyre közelebb a vakáció, és egyre közelebb a hétvége, hiszen már csütörtök van. Jó reggelt, indítsuk együtt a napot, én Simon Norbert vagyok.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Igen nagy a forgalom városunkban, torlódás várható a ki- és bevezető utakon, a piacok és oktatási intézmények környékén. Jelzőlámpás forgalomirányítás mellett halad a forgalom a Vasvári Pál utcán, az épülő körforgalom kialakítása véget, a Stadion utca egy része pedig Zsák utca, munkagépek dolgoznak, aki teheti, kerülje ezt az útvonalat. Megsüllyedt közműfedél jelent akadályt továbbra is a Debreceni út bevezető oldalán és a Szent István utcán a kórház előtti buszmegállónál, mindkét helyen jelölve van bójával, figyelmesek legyenek. Óvatosan vezessenek a sebesség és követési távolság betartásával. További szép napot, balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

0: reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Rendben befejeződtek az írásbeli érettségig. Még hétfőig pályázhatnak a helyi alkotók, és pályaorientációs napot tartott az egyetem. Kovács Rádai Andrea vagyok. Rendben befejeződtek az írásbeli érettségig. 15 napon csak nem 148 ezer középiskolás adott számot tudásáról. A feladatlapok és javítási értékelési útmutatóit az oktatási hivatal folyamatosan nyilvánosságra hozta honlapján. A szervezés a megszokottak szerint zajlott, az együttműködés a fővárosi, vármegyei kormányhivatalokkal példaszerű volt. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3-án kezdődnek. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében idén több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. Még hétfőig nyújthatják be jelentkezéseiket helyi alkotó művészek Nyíregyháza önkormányzata képzőművészeti pályázatára. A támogatást 2002-ben alapították, célja pedig, hogy segítse a városban élő tehetséges művészek szakmai fejlődését, valamint hozzájáruljon új magas színvonalú alkotások létrejöttéhez. A nyertesek 2027. augusztusában a Városi Galéria Pál Gyula termében rendezett kiállításon is bemutatják majd alkotásaikat. További részletek a nyiregyháza.hu oldalon. Pályaorientációs napot tartottak a Nyíregyházi Egyetemen. A Matematika és Informatika Intézet volt a szervező. A fókuszban pedig a programozás, a robotika, a mesterséges intelligencia és a karrier lehetőségek álltak. Az eseményen résztvevő középiskolás diákok és pedagógusaik átfogó képet kaphattak az intézet képzéseiről, valamint az informatikai szakmában rejlő lehetőségekről. Írja honlapján az intézmény. A program során az egyetem oktatói mellett iparági szakemberek és vállalati partnerek is bemutatkoztak. Kreatív programokon vehettek részt a Sipkai Barna Technikum 9-esei. A diákok a digitális közösségi alkotóműhely műhelyébe látogattak el, írja közösségi oldalán a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A tanulók saját egyedi kulcstartókat tervezhettek, betekintést nyerhettek a modern digitális technológia világába, de megfigyelték, hogyan dolgozik a gravírozó és vágógép, és hogyan válik egy tervből kézzelfogható alkotás. A program során kipróbálhatták a tanulók a 3D tollat is, emellett robotvezetésre is lehetőségük nyílt. Híreink végén a várható időjárásról. Ma a front mögött felfrissül a levegő. Napközben 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Sok napsütésre van kilátás, csak helyenként itt térségünkben lehet időnként több gomoly felhőzet az égen, de csapadék nem várható. Az északi északnyugati szelet sokfelé kísérhetik élénk erős lökések. Pénteken is a napsütésé lesz a fő szerep, csak kevés felhő lehet az égen, csapadék ezen a napon sem várható. Több helyen lesz élénk az északi északnyugati szél. Itt térségünkben erős széllökések is előfordulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb zene.

Jó reggelt, itt a Nyár és virágzik Nyíregyháza. Köszönjük a gyerekeknek azt a látványt, amivel ők is igencsak hozzájárultok a saját munkájukkal, ugyanis nem csak a szakemberek dolgoznak Nyíregyháza egy nyári virágágyásainak kialakításán, idén is a diákok bekapcsolódtak a városszépítő munkálatba. A nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola, a Petőfi Sándor tagintézménye tanulói, valamint a nyíregyházi Ridens Gimnázium szakiskola és kollégium diákjai közösen ültetik a virágokat a város több pontján, és bizony a cél az, hogy a gyermeket ne csak szemlélői, hanem aktív alakító is legyenek a környezetüknek, és a közös munka során a fiatalok megtapasztalhatják, hogy milyen felelősséggel jár a közterületek gondozása, valamint közelebb kerülnek a természetvédelemhez is, meg a fenntartatósághoz. Az egynyári virágágyások kialakítása pedig ezekben a hetekben folyamatosan zajlik Nyíregyházán, ezt láthatjuk, hogyha sétálunk például a belvárosban. A virágosítás pedig nem csak esztétikai szempontból fontos, hanem hozzájárul a városi környezet élhetőbbé és barátságosabbá tételéhez. Egy szóval szép látványt ad. Köszönjük a fiataloknak, a diákoknak, akik bizonyára már készülnek a vakációra, nincs már nagyon messze, hát addig viszont akkor ezt a csütörtöki napot kell behúzni, a lehető legsikeresebben. Jön hozzá egy duett kertcsinálóként Ricky Martin és Christina Aguilera a Best FM-en.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Igen nagy a forgalom városunkban, torlódás várható a ki- és bevezető utakon, a piacok és oktatási intézmények környékén. Jelzőlámpás forgalomirányítás mellett halad a forgalom a Vasvári Pál utcán, az épülő körforgalom kialakítása véget, a Stadion utca egy része pedig Zsák utca, munkagépek dolgoznak, aki teheti, kerülje ezt az útvonalat. Megsüllyedt közműfedél jelent akadályt továbbra is a Debreceni út bevezető oldalán és a Szent István utcán a kórház előtti busz megállónál, mindkét helyen jelölve van bójával, figyelmesek legyenek. Óvatosan vezessenek a sebesség és követési távolság betartásával. További szép napot, balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. Ooh, you miss me like a hole in the head
0: because I do, boy. And this cool boy. Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a

Jó reggelt, hírek előtt pedig egy gyors útinfó, pláne akkor, hogyha Tokaj környékén akar autózni, burkolatfelújítás zajlik jelenleg a 38-as főúton Nyíregyháza közelében. Jelentős útkarbantartási munkálatok vannak a 38-as számú Tarca Nyíregyháza másodrendű főút érintett szakaszán. A munkák jelenleg az aszfaltozás hűtemnél tartanak, ezért az autósoknak hosszabb menetidővel és időszakos torlódásokkal kell számolni. Félpályás útlezárás mellett jelzőrök irányítják a forgalmat. A munkálatok pedig várhatóan június 10-ig tartanak, és ezt követően pedig burkolatjel festés és patkarendezés következik, amelyek már kisebb forgalomkorlátozással fognak együtt járni. A 38-as főút ugye a térség egyik legfontosabb közlekedési útvonala, amely Tokajt és Nyíregyházát köti össze, emellett pedig jelentős szerepet játszik a turisztikai és gazdasági forgalomban is. Ha erre fog közlekedni, számoljon hosszabb menetidővel, és számíthat ránk, hogyha híreket is szeretne, nyíregyházi híreket, hiszen jön a frissekkel Andrea, pontban 8-kor.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agyom.
1: Fontos útinfó, sajnos ezt a reggelt sem tudjuk lehúzni baleset nélkül. Nagykáró és Bíri között történt ugyanis egy baleset. Jelenleg félpályán halad a forgalom, hogyha erre fog közlekedni, mindenképpen számítsa majd bele a menetidőbe. Minden közlekedési információ önöktől is kifejezetten fontos. Írjonat nekünk, ha látnak és tapasztalnak valami fontosat az utakon. Remélhetőleg azért több balesetről nem kell beszámolni. bestfmnyiregyháza.hu, használják ma reggel is az üzenőfalunkat. Jó utat!
2: Reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív Reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: További részletek Cserivagép, Debreceni út 233 per C, www.cherivagep.hu.
3: A fuga miatt még ne váljatok el. Egy fürdőszoba felújítás még nem válók. Mielőtt összevesztek a bézs meg a tört fehér fugán, gyertek a Csempe és Kertáruházba. Csempék, falpanelek, inspiráló ötletek és 3D látványterv, hogy előre lásd, mi fog jól kinézni. Csempe és Kert, Nyíregyháza, Nyíregyházi út 19. Mi a fürdőszobát tervezzük, nem a békülést. Csempekert.hu.
4: Választ a Nyíregyházi Egyetemet! Modern infrastruktúra és támogató közösség vár rád. A nálunk is elérhető Pannonia ösztöndíj programmal a világ kinyílik előtted. Fedezd fel új kultúrákat, tanulj nyelvet és szerezz szakmai tapasztalatot külföldön. Tradíció és innováció. Ez a Nyíregyházi Egyetem. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával, a Tempusz közalapítvány által kezelt program keretében.
2: Mozgás, tanulási képességek és szociális készségek tréningére, evésterápiára vagy autizmus specifikus fejlesztésre lenne szükséged? Téged is vár a Leveleki Molnár Kastélyban működő Platán Fejlesztő Központ. molnarkastelevelek.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Felveszik a harcot a szúnyogok ellen. Drogdíler és kerítő rendőrkézen, és nyíregyházi sikerek a filmfesztiválon. Kovács Rádai Andrea vagyok. Felveszik a harcot a szúnyogok ellen. Május 29-én pénteken a Nyír VV megbízásából a Tréner Kft. 280 hektáron légi és 33 hektáron földi úton szúnyoglárva írtást végez Nyíregyháza város közigazgatási területén. Pótnapnak május 30-át jelölték ki. Kiemelt területek a sóstóító és a bújtosító környezete, a Tokaji úti piac mögötti vizes terület, Borbánya mélyen fekvő területei, az Igrice csatorna, a Kótai úti szennyvíztisztító kezelhető környezete és a város más mélyen fekvő területei. A gyérítést a kora reggeli órákban végzik. A védekezés során felhasznált készítmény az emberekre és a melegvérű állatokra ártalmatlan, közölte a városüzemeltető. Újabb dílert fogtak az egyenruhások. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség munkatársai a Delta program keretében fogtak el egy nyírbátori férfit, aki drogeladásból és nők prostitúciós tevékenységének szervezéséből szerzett jövedelmet. Az egyenruhások a házkutatás során droggyanús anyagot, valamint a kerítés bűncselekményét igazoló feljegyzéseket és digitális adatokat is lefoglaltak. Az 58 éves férfit letartóztatták, közölte a vármegyei rendőrség. Két díjat nyertek a Szent Imre Katolikus Gimnázium diákjai az Országos Diákfilmfesztiválon, írja a nyíregyháza.hu. A fiatal filmesek két kategóriában is elhozták az úgynevezett Oscar díjat. A kétfordulós versenyen online beküldött alkotások közül előválogatással döntöttek arról, mely pályaművek kerülhetnek a döntőbe. Végül 33 film jutott a zsűri és a közönség elé. A végzős Mihalik Szabolcs, Csák Máté és Plusz Emília, Petőfi Sándor Szeptember végén című versének feldolgozásával nyerte el a legjobb klipnek járó díjat. A 11-es Péter Artúr, Szigili Kitti, Bíró Boris és Vas Nimród pedig a 301-es ügy című bűnügyi komédiával a legjobb bűnügyi történet díját szerezték meg. A fesztivált 1999 óta szervezi a Pest-Szent-Lőrinc, Pest-Szent-Imrei felnőttek gimnáziuma, amely a mozgókép és az irodalom iránt érdeklődő fiatalok számára biztosít bemutatkozási lehetőséget. Ma a front mögött felfrissül a levegő. Napközben 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Sok napsütésre van kilátás, csak helyenként itt térségünkben lehet időnként több gomoly felhőzet az égen, de csapadék nem várható. Az északi északnyugati szelet sokfelé kísérhetik élénk erős lökések. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lehet az égen, csapadék ezen a napon sem várható. Több helyen lesz élénk az északi északnyugati szél. Itt térségünkben erős széllökések is előfordulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy újabb óra

Jó reggelt, elindult a nap, hiszen most már elmúlt 8 óra, május 28-a van csütörtök, itt a Best FM és a Best reggel. Én Simon Norbert vagyok, szóval elindult a nap, és bizony, mint ahogy szokott mindig, véget is ér a nap. Jön a délután, gyerekek jönnek az óviból, meg suliból, megkérdezzük őket, hogy mi újság, mi történt ma veletek. A válasz egyszerűen az, hogy semmi, de meg megkérdezzük, hogy mi újság, hogy vagy, hát jól, és akkor sokszor a beszélgetés itt véget is ér. Pedig lehet, hogy csak egy jó ihlet kellene, egy jó kérdés, egy kreatív kérdés, és akkor sokkal könnyebben tudnánk elbeszélgetni a jóval fiatalabb generációval, és éppen ezért beszélgetés indító kérdéseket javasolnak a szakemberek óvis és kisiskolás gyerekekhez. Mondok néhány példát, hát ha valamelyiket megjegyzés talán. Egy hosszabb beszélgetést is ki lehet csiholni majd a kicsikből, amikor délután hazajönnek. Például ilyen kérdéseket javasolnak, hogy ki a legjobb barátod és mit szeretsz benne, mit szeretsz a szabadban csinálni, mi a legfinomabb étel, amit ma ettél, ha bármilyen árat lehetnél, akkor mi lenne az, mi az, amit mindig megnevetted, mi az, amit például a legjobban szeretsz csinálni az udvaron, mit szeretsz építeni legóból, és szerinted miért különleges ez az építményed, vagy akár kérdezhetjük azt is, hogyha te tervezhetnéd meg a saját szobádat, akkor milyen lenne, vagy éppen ha bármilyen szupererőd lenne, akkor miért választanál, melyik volt az eddigi legjobb nyaralásod? Van olyan álmod, amire emlékszel? A kedvencemet pedig a végére hagytam, ha bármit kérhetnél ma vacsorára, mit tennél? És erre a válasz pedig az, hogy mindegy.

Itt a csütörtök, süt a nap Nyíregyházán, és nagyon kellemes helyek közeli 23 fok várató, szóval duzzadunk a tesztoszterontól itt ma reggel, vagy nem? Hát ez a jó kérdés. Dr. Móri Gyula és Szakás Tibi erről fog majd beszélgetni a Csak 10 perc rovatban. Fél kilenckor a Besten csökkenő tesztoszteron szint jelei. Rövidesen a rovat új epizódja érkezik. Előtte viszont ugye maradjunk annál a témánál, amit már az előbb felvetettem. Amikor hazajön a gyerek az iskolából vagy az óvodából, sokszor nehezen tudunk vele kommunikálni, mert egy az, hogy nincs különösebben kedve beszélgetni. Na meg mi is elkövetjük azt a hibát, hogy csak az adott napra koncentrálunk. Mindig azt kérdezzük, hogy hogy telt a napod, mit tanultál, van-e lecke, megetted az ebédet, meg ilyesmi. Hát és ennél jóval kreatív kérdéseket is fel lehet tenni, amit már egyfajta kikapcsolódásként is értékelhetünk, hogyha a gyerekkel töltött délutáni időről van szó, és szakemberek adtak most tippeket, hogy milyen kérdéseket lehet például feltenni a kicsiknek. Például az, hogy mi a legjobb abban, hogy gyerek vagy. Vagy pedig, hogyha választhatnál egy új nevet magadnak, akkor mi lenne az? Érdekes kérdés az is, hogyha lenne egy nap szabályok nélkül, akkor hogyan töltenéd? Ha lenne egy nap, ami csak rólad szól, akkor mit csinálnál? Ha teljesülhetne egy kívánságod, akkor mi lenne az? Hogyha meglátogatnád egy

0: se kitalált világát, akkor hova mennél és miért? Ha lenne egy varázspálcád, akkor mit változtatnál meg vele a világon? Ha bárkit áthívhatnál vacsorára, akkor ki lenne az? Mondjuk ezzel a kérdéssel óvatosan kell bánni, mert valószínűleg előbb-utóbb majd át kell hívni a kis pajtást vacsorázni. Mit szeretsz csinálni a hétvégéken? Mi a titkos képességed, amiről kevesen tudnak? Milyen foglalkozásokat találsz érdekesnek? Vagy éppen ki a legérdekesebb személy, akivel valaha találkoztál? És a végére egy nagyon kedves kérdés, mi a legjobb abban, hogy a családunk tagja vagy? Remélhetőleg pozitív választ fog majd adni a gyerek. Egy a lényeg, hogy ilyen és ehhez hasonló kreatív kérdéseket is lehet feltenni a kicsiknek, és talán akkor mi is a sablonunkból kirázódunk, amit megszoktunk, a lekorlátozott 4-5 kérdést mindig az adott napra vonatkozóan, amire a gyereknek sokszor már kedve sincsen válaszolni. Robogunk tovább az ébresztő dalokkal, utána jön a Csak 10 perc rovat, amit nem csak itt nálunk a Besten hallgathatnak 8:30-kor és 17:30-kor, hanem otthon is, bármikor kényelmesen a kanapéról kattintsanak a csak10perc.hu-ra.
1: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket.

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Hey, what's wrong with you? You're looking kind of down for me.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: Elünk ma is a nap ritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
2: A munka is könnyebben megy veletek.
5: Ti vagytok a kedvencem.
0: Ez a

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mozgás, tanulási képességek és szociális készségek tréningére, evésterápiára vagy autizmus-specifikus fejlesztésre lenne szükséged? Téged is vár a Leveleki Molnár Kastélyban működő Platán Fejlesztő Központ. molnarkastelylevelek.hu.
0: Reklámot hallottak.
2: Csak 10 perc.
3: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
4: Bevallom őszintén a rádió hallgatóknak, hogy én most éppen abban a korban vagyok, amikor a férfi társaim, akik velem egykorúak, állandóan panaszkodnak arról, hogy nekik különböző értékek csökkennek a mért értékeik, az egészséggel kapcsolatos visszamutatós értékeik között. Ilyen például a férfiaknál a tesztoszteron szint csökkenés. Na már most, a mai csak 10 perc szóvatban erről lesz szó, mert hogy nagyon-nagyon sok e-mailt kaptunk ezzel kapcsolatban, úgyhogy tisztelt urak, aki esetlegesen mondjuk érintett ebbe a témakörbe, nagyon figyeljen. Dr. Mórik Gyulával beszélgetek, köszöntelek, doktor úr, szia!
5: Szervusztok!
4: Egyre fiatalodnak azok, akik ilyen visszajelzésekkel élnek?
5: Igen, abszolút. És itt azért néhány dolgot külön kell választani. Tehát ez nem kérdés, hogy a férfi nem folyamatos elfajulásban van, és tova tűnik a férfiasság. Tehát drasztikusan csökken a tesztoszteron szinte a mai fiataloknak is. Most már töredéke az 50 évvel korábbinak, erre majd hozok adatot.
4: De mi, megjelennek náluk férfiaknál a női jellegek? Vagy a...
5: Például lecsökken a tesztoszteron szint, ráadásul lecsökken a spermium szám, minden, tehát minden, amit a férfiassághoz köthető, az komoly gondok.
4: Négyszám közt vagyunk?
5: Alapvetően tisztán négyszám.
4: Igen, tudok, mert hogy ugye most elnézést és hallgatóktól is, de sok férfi ismerőssel, amikor beszélgetek, akkor azt mondják, hogy csöcsösödnek a férfiak.
5: Na, erről is mindjárt beszéltem. De alapvetően az első probléma, vagy a nagy probléma, itt a mikroműanyagok, szójaadalékok, magból préselt olajak. Ezek is ott vannak, ez hihetetlenül nagyon negatív hatású, de van egy kivétel, ezeket nem nagyon tudod, vagy csak nagyon tudatosan tudod kivédeni, de itt, amiről te is beszéltél, férfi megjelenés és társai, itt egy nagyon-nagyon más problémáról van szó, és ez nem más, mint az inzulin szint emelkedés. Tudtad, hogy a tesztoszteron szinted látszik rajtad?
4: Nem. Hogy?
5: Na, akkor el fogom mondani. Most te pedig, ha vállalod a próbababa szerepét,
4: hallod,
5: akkor
4: az elmúlt egy évben
5: országvilág elé
4: annyit
5: tárít.
4: Kaptam. Most be fogod bizonyítani nekem, hogy akkor én is tulajdonképpen. Jó, oké, vállalom.
5: Hát vagy azt fogom bebizonyítani, hogy macskó vagy, vagy azt fogom bebizonyítani, hogy bizony gondok vannak, és akkor meg kell oldani.
4: Így is a tegnapi nyusziért kaptam. Ugye az áromondatom az volt, hogy akinek a vonalat összekötve kijön a nyuszi, annak magas a vérnyomása, semmi baj, folytassuk. Alázzuk Tibit, tessék.
5: Nem alázzuk Tibit, csak visszaadunk néhányat azokból, amit folyamatosan kaptunk. Jó, igen. Akkor nézd meg a szemöldöködet. Ha a szemöldököd belső harmada, tehát a homlokod közepe felé eső harmada mindkét oldalról ritkább, enyhén foltosabb vagy gyengébb szálak vannak benne, akkor az biztosan egy alacsonyabb tesztoszteron szint jele.
4: Várjál, viszont meg kell fordítani ezt, mert ezt most le kell csekkolni. Tehát, hogy ritkább.
5: Igen, tehát ritkább. Minél durvábban van összenőve középen a szemöldököd, annál magasabb a tesztoszteron szinte. Tehát minél magasabb a tesztoszteron szint, annál erősebbek a szőrzetek, és minél alacsonyabb a tesztoszteron szint, mert a szőrzet elvékonyodó, a haj, a szemöldök, szempilla, alacsony tesztoszteron szint mellett ugye vékonyabbak lesznek, szakál, bajusz, az is egészen más minőségű lesz, és ez egy komoly jel lehet. Biztos, hogy neked is van olyan ismerősöd, hogy a haja mindegy mennyi van, de úgy rálapul a fejére. És a lapos hajat például a vékony hajszál miatti és az pedig az alacsony tesztoszteron miatt alakul ki. Pontosan
4: így. És akkor te mit mondasz erre, hogy neked?
5: A magas tesztoszteron kapcsolódik az alacsony
4: kopassághoz?
5: Úgymond kopassághoz, de nekem van hajam, én csak levágom, mert sokkal könnyebb így edzeni. Tehát nekem nincs ilyen jellegű hajhiány.
4: Neked is McDonald's fejed van.
5: Hát de nekem direkt van. Na, nézzük a következőt, mert nagyon sok fontos jel van. Hangulatingadozás, rossz hangulat, határozottság hiánya. Tehát amikor a tesztoszteron alacsony, akkor a szervezet fáradtságot jelez, feszültséget. Akik gyakran ásítanak például.
4: Azok unják a beszélgetést.
5: Az is lehet, meg hogy alacsony tesztoszteron szintjük van. Nekem ez mind megvolt, én erre emlékszem. Aztán vastagodó nyak, már mondhatjuk is, hogy ilyen bikanyak, és horkolás. Tehát a vastagabb nyak és az alvási apné, vagy erős horkolás, az az alacsony tesztoszteron szintjele. Itt egy ördögi kör is van, ugye növekszik a testsúly, jönnek az alvási problémák, abból jönnek a hormon problémák, és a hormon problémák növelik a testsúlyt. És akkor itt az ördögi kör, nagyon rossz állapot alakul.
4: De amit most mondtál, ugye alvási problémák, meg horkolás, meg ilyenek, ugye túlsúly, az már vastag nyak, általában az ilyen embereknél szokott lenni a kor előre haladtával, most már mit tudom én, ez a picit bepüffett fej, hogyha nincs is haj, akkor minden tünetet tud hordozni egy 50 éves.
5: Hát látod, erről beszélünk. Na, és akkor férfi klimax, megjelennek alacsony tesztoszteron szint mellett megjelennek a hőhullámok. Napközben éjszaka, tehát ugyanúgy, mint a női menopauzánál, ez elég alacsony férfi tesztoszteron szintet jelent. Arc izzadása, felső test izzadása az, ami igazából ilyenkor jellemző. Oké, elégtelen gyenge keringés miatt viszont a kezeket, a lábakat hidegnek érzik. Na most, hát most nem mondom, hogy ugye nem ezeket a méréseket bárki is végezze el, de ami a lényeg, hogy ezek a keringési elégtelenségek megjelennek. Jó fej vagyok veled, mert nem méretek veled semmi. Jó, az alacsonyabb tesztoszteron az ugye kevesebb nitrogénmonoxid felszabadulással jár, és ez pedig az erek zárva tartásához vezet, és ebből lesznek a fázus.
4: Akkor tulajdonképpen ez is egy keringési probléma?
5: Így van, ez egy keringési probléma, aminek az egyik oka az hogy a nitrogénmonoxid, nem a nitrogénmonoxid, az alacsony tesztoszteron szint okozza ezt. Ez is egy ördögi kör, mert kevesebb tesztoszteron, abból lesz ugye kevesebb nitrogénmonoxid, akkor kevésbé keringő erek, akkor kevesebb termelt tesztoszteron, és onnantól kezdve a körbe is zárult. Látod? Okay,
4: nem szólok most egy szót se szólok, mert hogy
5: büntetnek bennünket.
4: Nem amiatt, hanem amiatt, hogy mennyi minden tünet van, sajnos meg.
5: Ugye? És akkor testtartás, változás, Tibi, hány barátodon látod, hogy ilyen furcsán kezdenek előre görnyedni?
4: Jó, Gyula, hányan látom, hogy nem kezdenek? Tehát, hogy inkább az van mostanában, hogy már látom mindegyiket görnyedni.
5: Na, hát a tartós alacsony tesztoszteron szint ugye csontépítésbe is beleszól, egyrészt csontritkulást hoz, ez kevésbé látszik, de amikor esnek, sajnos egy idősebb férfiaknál is törik a comcsont, de az a lényeg, hogy testmagasságból veszítenek, ha valaki látványosan veszít a testmagasságából, komoly tesztoszteron.
4: Sajnos, hogy görnyednek. De van. Én tudod, mire fogtam ezt a múltkor?
5: Nyaki púp.
4: Igen,
5: a görnyedtartás.
4: Hát én azt mondtam, hogy ne akarj már öreg lenni, hát húzd ki magad, legyél büszke. De nem tudja.
5: Igen, és akkor ez egy görnyedtartás jelenik meg. Igen. És kevesebb izomzat marad, főleg a lábizomzat gyengül. Tehát lapos fenék, vékonyodó combok, láthatóan lassabb, óvatosabb felállás ülő helyzetből. Majd nézd meg, hogy vannak, akik felpattannak, semmi baj nincs velük, és vannak, akik egy ilyen óvatosan, lassan állnak föl. Szörnyű üvöltő ordítójel.
4: Hát azt mondják, hogy öregszenek, de hát...
5: Hát de hát igen, ennyire? De hát ez nem törvény. Én tegnap előtt találkoztam egy gyermekkori testnevelő tanárnőmmel, 82 éves, fogta, lehajolt, és tenyérrel letette terpeszállásba a kezét a földre, megmutatva, hogy neki ez még mindig megy. 82 éves. Nem mondanám meg róla. Na, következő, a hasi zsír felhalmozódás. Ez a leggyakoribb jel. A test középső részének megvastagodás, és akkor a férfi mellek megjelenése. Pontosan így van, amit mondtál. Ez nem tiszta zsírám ráadásul, hanem a mirigy állomány is megnövekszik, és ez egy nagyon komoly riasztási jel a tesztoszteron szintre. Tehát ez egy óriási, óriási probléma, mert az alacsony tesztoszteron és ezek a jelek ott vannak, akkor igazából ez egy inzulin rezisztencia probléma. Hát, mi itt jelent ez? Visszafordítható könyörgöm. Ez az inzulin túltermelés az elsődleges ok. Fölmegy a testsúly, lemegy a tesztoszteron. És van úgynevezett funkcionális tesztoszteron hiány alakul ki, amikor a képesség, a termelésnek a képessége rendben van, de a termeltető jel az nem jön az agyadból. Mert az inzulin blokkolja ezt a folyamatot. Tehát a testtömegindexed nagyobb, mint 25, akkor kezdődik meg ez a tesztoszteron csökkenés, inzulinrezisztencia emelkedés. A túlsúlyos férfiak 50%-ának alacsony a tesztoszteron szintje.
4: Egy idősebb orvos barátommal találkoztam, a minap beszélgettünk egy picit, és azt mondta, hogy régebben ez a probléma a 60-65 éveseknek a gondja volt. Most különben 35-40 éves korban már jelentkezik. Nem akartam neki elhinni.
5: Pedig ez így van. És a hasizsír termel egy anyagot, Tibi, és most figyelj, teljesen le fogsz hidalni. Termel egy anyagot a feleslegesen felhalmozott hasizsír, ami a tesztoszteromból, most figyelj, ösztrogént csinál. Tehát alapvetően férfi nemi hormonból női nemi hormont csinál. Hoppá.
4: Hát most nem dobtál fel.
5: Igen. És itt is van ilyen, hogy szexuális hormonkötő, fehérje, és akkor ott nem lesz kötésben, könnyen elbomlik, és egyszerűen a zsírsejtek is képesek bezacskózni, bezárni a zsíralapú hormonokat, tehát az ösztrogént, a tesztoszteront, az ösztrogént, a progeszteront, a D-vitamint, és akkor az inzulint lecsökkented, akkor ezek a hormonok ki tudnak szabadulni. Tehát az életmódváltás mindent helyre tud hozni. Amikor már ilyen hormonátoldások vannak, kell hozzá orvos, de újra mindenki férfi lehet, és ez szerintem ez rendkívül fontos dolog.
4: Jó, letelt az időn, köszönjük szépen, gondolkodjanak.
5: Holnap le foglak fektetni.
4: Én nem.
5: Nem úgy nem te eszetlen, majd meglátod, de mindenki készüljön, újabb merényletre készülök ellene.
4: Köszönjük szépen, holnap jelentkezünk. Szép napot kívánunk, szia!
5: Szervusz!

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk.

0: Jó reggelt, itt a csütörtök, május 28-a, és a mai napon a hőmérsékleti rekordna most essenek akkor megkapaszkodni. Kereken 36 fok, Kaposváron mérték még ezt az értéket. A valóság pedig ezzel szemben az, hogy ma nem fogunk hőmérsékleti rekordot dönteni, nem hogy 36 fok nem lesz, hanem összesen nagyjából 23 fok várható Nyíregyházán, ami nagyon kellemes idő, szerintem pont jó, örülhetünk ennek az időjárásnak. Csapadék, teszem hozzá, sajnos most sem várható, és a következő napokban sem igazán, szóval eléggé száraz, kellemes időjárás várható. A legközelebbi, olyan igazi strandolós nap, én úgy látom, hogy vasárnap lesz, amikor ismételten kereken 30 fokra számíthatunk. Ha csobbanni szeretne hétvégén, akkor talán érdemes lesz majd a vasárnapi napot választani, és utána pedig jöhet egy nehéz éjszaka, mert vasárnap ismételten majd teli hold várható, viszont itt most könnyed reggel van, frissekkel, hírekkel érkezik Andrea, megint csak 9 kora vesztel.
1: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
1: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: A 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
2: Van egy emlék, amit nem felejtesz el. A nagymama konyhájának illatát, a töltött káposztáit, a füstös bagulyásét, a szaftos pörköltekét. Most ezt megtalálod Nyíregyházán, a Korzó harmadik emeletén, a Magyaros Ételbárban. Frissen készült magyaros ételek, gyors kiszolgálás, bőséges adagok és minden nap egy napsztárja ajánlat. Magyaros Ételbár. Jó lakni kötelező.
3: A fuga miatt még ne váljatok el. Egy fürdőszoba felújítás még nem válók. Mielőtt összevesztek a bézs meg a tört fehér fugán, gyertek a Csempe és Kertáruházba. Csempék, falpanelek, inspiráló ötletek és 3D látványterv, hogy előre lásd, mi fog jól kinézni. Csempe és Kert, Nyíregyháza, Nyíregyházi út 19. Mi a fürdőszobát tervezzük, nem a békülést. Csempekert.hu.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: További részletek Cherry Vagép, Debreceni út 233 per C, www.cherryvagép.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Hétvégén ismét szelektív szombat. A nemzeti összetartozást ünneplik Nyíregyházán, és 2 aranyérem és 2 országos csúcs Albániában. Kovács Rátai Andrea vagyok. Most hétvégén ismét szelektív szombat Nyíregyházán. Játékos vetélkedőkkel készülnek a családoknak, a fókuszban a szelektív hulladékgyűjtés áll. Petro Árpád, az IAK cégvezetője rádiónknak elmondta, készülnek színpadi produkciókkal, de a gyerekek egy kukásautóba is beülhetnek.
7: Meg kell még jegyeznem, hogy a kukás konténeres autó bemutató is nagy népszerűségnek örvendett az előző években, úgyhogy ezt nem tudjuk kihagyni. Én úgy gondolom, hogy mindenki gyerekkorában egyszer legalább szeretett volna kukásautóra ülni, vagy kukásautón dolgozni, úgyhogy erre most lehetőséget biztosítunk a gyerekeknek, akár beülni a kormánykerék mellé, vagy esetlegesen hátul a kapaszkodó megkapaszkodni ott, ahol a rakodó kollégák állnak. Az idei évben csatlakozik a rendezvényünkhoz a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat is, aki viszont használt ruha darabokból újrahasználati tárgyakat, ruhákat, táskákat, könnyelzők készítést fog majd bemutatni a Kossuth téren.
6: Ünnepi megemlékezést rendeznek június 4-én délelőtt a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Nyíregyházán. Az eseménynek a Hősök tere ad otthont. A Nemzeti Összetartozás emlékművénél várják majd az érdeklődőket. A programot Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye önkormányzata, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kormányhivatal és Nyíregyháza önkormányzata közösen rendezi. A szervezők tájékoztatása szerint ünnepi beszédek és műsor is lesz a megemlékezés során. A rendezvényen a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium közre működik majd. Magyarországon 2010 óta június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja. Az országgyűlés ezzel a nappal a trianoni békediktátum aláírásának évfordulójára emlékezik, írja nyíregyháza.hu. Remek teljesítmény nyújtott a Nyíregyházi Sportcentrum szenior atlétája, Losonci László, a múlt hétvégén megrendezett Balkán Masters Speed bajnokságon Albániában. A Nyíregyházi Sportcentrum a közösségi oldalán azt írja, az M70-es korosztályban versenyző atléta 2 számban állt rajthoz, és mindkettőt a 100 méteres síkfutást és 80 méter gátfutást is megnyerte. Ráadásul mindkét számban országos csúcsot is döntött. Ma a front mögött felfrissül a levegő. Napközben 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Sok napsütésre van kilátás, csak helyenként itt térségünkben lehet időnként több gomoly felhőzet az égen, de csapadék nem várható. Az északi északnyugati szelet sok felé kísérhetik élénk erős lökések. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lehet az égen, csapadék ezen a napon sem várható. Több helyen lesz élénk az északi északnyugati szél. Itt térségünkben erős széllökések is előfordulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Most pedig

Jó esetben minden nap gyereknap van, de hát tudjuk azt, hogy ezek a kicsik is rengeteget dolgoznak nap mint nap. Sok a meló a nyakukon, úgyhogy ez a hétvége bárhogy is, de tényleg csak is róluk szól. Én pedig mondom hozzá a programokat, már a holnapi nap folyamán gyermeknapi kézműves foglalkozásra várják a nebulókat, a kicsiket, pénteken tehát 17 órától a Kertvárosi Közösségi Házban, Prága utca 7. A kézműves foglalkozásokon túl lesz még meglepetés vendég és különböző ügyességi játékok. Maga a Városi Gyereknap pedig majd vasárnap lesz a Kossuth téren, 14 órától Burattino Báb Színház, 15 órától Y2K Mesediszkó, különböző tánccsoportok és Vidám Manó koncert is lesz majd 5 órától. Na meg a Vidám Park, ami elmaradhatatlan, és a kedvenc óriás mesefigurák is megjelennek majd Nyíregyháza belvárosában. Jó szórakozást vasárnapra a gyerekeknek! Minden!

0: Welcome to Saint-Tropez. Nyíregyházi sajtóinfo a Városházáról.
1: Kedves nyíregyházi rádióhallgatók, városunk lett az egyik legnépszerűbb belföldi úti cél a pünkösdi hosszú hétvégén egy friss turisztikai összesítés szerint. A gyerekekkel utazók körében Nyíregyháza végzett az első helyen, elsősorban a Sóstó térségében található programoknak, az Aquarius élményfürdőnek és a Nyíregyházi állatparknak köszönhetően. A legtöbb vendég két éjszakára foglalt szállást, és továbbra is keresettek a wellness szolgáltatásokat kínáló helyek. A napos idő és az utolsó pillanatos foglalások is jelentősen növelték az érdeklődést a város iránt. Megkezdődött a nyári virágok kiültetése Nyíregyházán, a következő hetekben több mint 40 ezer egynyári dísznövény kerül a közterületekre a nyírvévé munkájának köszönhetően. A megszokott virágágyások mellett idén is virágoszlopok, függőkosarak és különleges növénykompozíciók díszítik majd a várost. A könyvtár előtt egy hatalmas nártisz alakzat, a Józsavárosban pedig virágpandamacik várják majd a járókelőket. A város célja, hogy Nyíregyháza még színesebb, otthonosabb és virágosabb legyen a nyári szezonban. Több nyíregyházi játszótéren is fejlesztéseket végez a Nyírvévé Nonprofit Kft. A biztonságosabb és modernebb játék érdekében. Cserélik az előregedett homokozókat, a nyári melegre készülve pedig több helyszínen napvitorlákat is kihelyeznek. A Fazekas János téri játszótéren új csúszdavár, egyensúlyozó játékok és különböző hinták várják majd a gyerekeket. Június 2-án nyílik meg a Mohács 500 című kiállítás a Nyíregyházi Kállai gyűjteményben. A tárlat országos múzeumi összefogással valósul meg, többek között a Magyar Nemzeti Múzeum és a Déri Múzeum közreműködésével. A kiállítás a hódoltság korát mutatja be, miközben az intézményben jelenleg is több tárlat várja a látogatókat. Az idei év a Kállai Kristóf emlékép jegyében telik. A gyűjtemény alapítójának születésének 110. évfordulója alkalmából. További részletek a városi sajtóban és a nyiregyhaza.hu oldalon.
0: Hírek, információk, aktualitások a Nyíregyházi Városházáról minden héten.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.
1: Változatosan.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Just for funny sis, get a job.
4: A fülnek, az agynak, a szívnek.
5: That's just the way it is.
6: Legyen a kedvenced.
7: Things will never be the same.
4: Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

0: Itt a Best FM, jó reggelt, itt a csütörtök, és itt vannak a friss katasztrófa védelmi hírek is, egyenesen Rutkai Dér Vivientől. A tegnapi nap eseményei jönnek. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok! Elsősorban szabadtéri lángok, valamint sérült fák miatt érkezett bejelentés tegnap a térségbeli tűzoltókhoz. 500 négyzetméteren gajcsomók és száraz hőégetek kitermelt erdőterületén, Újfehértón a Táncsics tagnál, Encsencsen 300 négyzetméteren lángolt az aljnövényzet. Tiszavasváriban pedig 100 négyzetméteren marhatartáshoz használt eszközök, itatók és egy villanyoszlop lángolt. Ezeket a tüzeket az újfehértói önkormányzat és önkéntes, valamint Hírbátori, Nyíregyház és Hajdunánási hivatásos és a tiszavasvári önkormányzati tűzoltók oltották el. Nagyméretű fa dőlt a 4108-as számú útra Vásáros-Namin térségében, a 3821-es számú útról Szabolcs község térségében félpályás útzárat képező ágat távolítottak el a rakamazi önkéntes tűzoltók. A Nagykálói vasútállomás közelében sínekre dőlt egy fa, azt a helyi önkéntes tűzoltók motoros láncfűrésszel távolították el, és légvezetékre szakadt egy nagyméretű faág Jánkmajtison. Az áramszolgáltató szakember az érintett szakaszt áramtalanította, majd a fehérgyarmati hivatásos tűzoltók eltávolították az ágat. Én köszönöm szépen a figyelmet, szép és nyugodt napot kívánok mindenkinek, és ne feledje senki, hogy május 31-én nyitott szertárkapuk, a térség valamennyi hivatásos tűzoltó parancsnoksága katasztrófa védelmi őrse várja az érdeklődőket, a látogatókat, valamint itt a térségben 14 önkormányzat és önkéntes tűzoltóság is csatlakozott ehhez az országos rendezvényhez.
0: Köszönjük szépen a híreket, és jó munkát kívánunk nektek! Szia!

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Szép napot, köszöntöm a rádió hallgatókat. Megnövekedett forgalom jellemzi városunk forgalmát. Forgalmi torlódás várható a főutak mentén és a belvárosban egyaránt. A mai napon a Kossuth utca 34 szám alatti építkezés miatt födénpanelek elhelyezése zajlik, ezért sávelhúzást alkalmaznak, aki teheti, kerülje a Kossuth utcát az esetleges forgalomkorlátozás elkerülése érdekében. A Dohány utca 3 szám előtt folytatódnak a parkoló felújítási munkák, ami a gépjármű forgalmat érinti. A Sugár utcán járda és csapadékcsatorna kiépítésén dolgoznak, útszűkület, sebességkorlátozás van érvényben. Körültekintően vezessenek a kihelyezett közúti jelzőtáblák figyelembevételével. Balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

pályára. Állítottuk a csütörtöki napot, május 28-át. Nagyon közeledünk most már a hónap végéhez, hiszen hétfőtől már jön a nyár, június 1-e. Ma is egészen kora nyárias időjárás várható Nyíregyházán. Ne vigyen magával esernyőt, nap szemüveget viszont annál inkább, de egy kellemes 23 fok vár ránk. Na meg rövidesen önökre Szendi Hajni, Simon Norbert búcsúzik, és indítjuk holnap reggel már a hétvégét. Ez a Best FM. Sikeres napot!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Választ a Nyíregyházi Egyetemet. Modern infrastruktúra és támogató közösség vár rád. A nálunk is elérhető Pannonia ösztöndíj programmal a világ kinyílik előtted. Fedezd fel új kultúrákat, tanulj nyelvet és szerezz szakmai tapasztalatot külföldön. Tradíció és innováció. Ez a Nyíregyházi Egyetem. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával, a Tempus közalapítvány által kezelt program keretében.
2: Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Rendben befejeződtek az írásbeli érettségig. Még hétfőig pályázhatnak a helyi alkotók, és pályaorientációs napot tartott az egyetem. Kovács Rádai Andrea vagyok. Rendben befejeződtek az írásbeli érettségig. 15 napon csak nem 148 ezer középiskolás adott számot tudásáról. A feladatlapok és javítási értékelési útmutatóit az oktatási hivatal folyamatosan nyilvánosságra hozta honlapján. A szervezés a megszokottak szerint zajlott, az együttműködés a fővárosi, vármegyei kormányhivatalokkal példaszerű volt. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3-án kezdődnek. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében idén több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. Még hétfőig nyújthatják be jelentkezéseiket helyi alkotó művészek Nyíregyháza önkormányzata képzőművészeti pályázatára. A támogatást 2002-ben alapították, célja pedig, hogy segítse a városban élő tehetséges művészek szakmai fejlődését, valamint hozzájáruljon új magas színvonalú alkotások létrejöttéhez. A nyertesek 2027. augusztusában a Városi Galéria Pál Gyula termében rendezett kiállításon is bemutatják majd alkotásaikat. További részletek a nyiregyháza.hu oldalon. Pályaorientációs napot tartottak a Nyíregyházi Egyetemen. A Matematika és Informatika Intézet volt a szervező. A fókuszban pedig a programozás, a robotika, a mesterséges intelligencia és a karrier lehetőségek álltak. Az eseményen résztvevő középiskolás diákok és pedagógusaik átfogó képet kaphattak az intézet képzéseiről, valamint az informatikai szakmában rejlő lehetőségekről. Írja honlapján az intézmény. A program során az egyetem oktatói mellett iparági szakemberek és vállalati partnerek is bemutatkoztak. Kreatív programokon vehettek részt a Sipkai Barna Technikum 9-esei. A diákok a digitális közösségi alkotóműhely műhelyébe látogattak el, írja közösségi oldalán a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A tanulók saját egyedi kulcstartókat tervezhettek, betekintést nyerhettek a modern digitális technológia világába, de megfigyelték, hogyan dolgozik a gravírozó és vágógép, és hogyan válik egy tervből kézzelfogható alkotás. A program során kipróbálhatták a tanulók a 3D-tollat is, emellett robotvezetésre is lehetőségük nyílt. Híreink végén a várható időjárásról. Ma a front mögött felfrissül a levegő. Napközben 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Sok napsütésre van kilátás, csak helyenként itt térségünkben lehet időnként több gomoly felhőzet az égen, de csapadék nem várható. Az északi északnyugati szelet sokfelé kísérhetik élénk erős lökések. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lehet az égen, csapadék ezen a napon sem várható. Több helyen lesz élénk az északi északnyugati szél. Itt térségünkben erős széllökések is előfordulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Friss hírek, információk, 11 órakor jönnek majd újra. Nagyon kellemes, szép csütörtök délelőttöt kívánok a Best FM hallgatóinak. Május 28-a van, Csanád és Emil napja, Szendi Hajni vagyok. Hamarosan jön a névnaptár, aztán bébi kutyákkal foglalkozunk. Maglóczki Tibor lesz, aki segít nekünk, aki kutyatréner.

Május 28-a van, és ma a csanádokat köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából. A csanád férfi név, régi magyar személynév, és valószínűleg egyébként török eredetű. Az a jelentése, hogy család, nemzetség, illetve törzs. Egyes források szerint a név a csan szóból ered, amely főnököt, vezért is jelenthet. A név történelmi jelentőség egyébként kiemelkedő, hiszen viselője volt csanádvezér, aki a 11. században Szent István király hadvezére volt, és nevéhez kötődik Csanád vármegye megalapítása is. Csanád Béla az egyik híres viselője a névnek, aki 1932-ben született és 2017-ben halt meg. Magyar költő, műfordító, katolikus pap, a kortárs keresztény költészet kiemelkedő alakja volt. Számos verses kötetet írt, többek közt a hit, a haza és az emberi méltóság témájában. Szolgálata során különös figyelmet szentelt a fiatalok lelki nevelésének.

0: Maglóczky Tibor kutya kiképzővel a kutyák életkori sajátosságait kezdtük el szépen sorba venni, és hát az előző adásban az újszülött kortól indultunk el, de túl messzire nem jutottunk, mert hogy kiderült, hogy már pár hetes korban is döbbenet, hogy mennyi mindent meg lehet tudni egy kis kutyáról. Na, folytassuk.
1: Jó, és akkor ugye életkori sajátosságokról beszélünk, hogy a kiskutyák a 3 hetes kortól ugye már felállnak, jönnek, mennek, már hallatják a hangjukat, ugatnak, elkezdenek játszani egymással, már kezdődnek ugye a kis harcias játékok, rangsorviták az almon belül, és ahogy telik az idő, még a tenyésztőnél már érdemes tesztelgetni a kiskutyákat. Na. Nyilván vannak kölyök tesztek, sokféle van, de mondjuk terápiás kutyásoknál bevett teszt az, hogy van egy 2 napos és egy 6 hetes korban végzett teszt.
0: 2 naposan, hát még akkor szeme csukva van meg.
1: Igen, de sok mindent lehet vizsgálni, na, például szopóreflex, tehát az, hogy mondjuk a kiskutyának meg simogatjuk mondjuk a kisújjunkkal a szája szélét, aha, ugye, amit mondtál, hogy még csukott szemű kiskutya, de ez az érintés kiváltja a szopóreflexet, és rácuppan az ember ujjára. Hmm. Például ezt milyen erősen fogja.
0: Aha.
1: Amelyik nagyon erősen, az valószínű, hogy nagyon zsákmányos kutya lesz, tehát nagyon erős zsákmány szerző ösztönnel rendelkezik. Ezt úgy kell elképzelni, hogyha mondjuk a felnőtt kutya, amelyik kicsinek ilyen volt, és ráfog a játékára, a labdára, vagy akár egy csibészkarra, azt simán fel lehet emelni bele, úgyhogy a 4 lába nem éri a földet. Hm. És ugye ezt a 2 napos kiskutya is, hogyha erős ösztönnel van, és rácuppan az embernek a kis ujjára, fel lehet emelni, úgyhogy nem ér le a lába a kiskutyának.
0: Megőrül, hihetetlen.
1: Ez a nagyon erős ösztönű.
0: Aha.
1: Amelyik nem ennyire erős, ott meg ugye vannak külön kategóriák, hogy most mennyit erős, fel tudom emelni, 2 másodlába elemelkedik, de az egész testével nem tudom elemelni a kiskutyát, és akkor mondjuk most nem tudom fejből, de van egy skála, és akkor azt mondjuk, hogy ez 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös szintet teljesített, vagy fájdalomtűrő képesség, tehát ez is van, hogy finoman az ember a lábujjak között megcsípi a kis bőrt. Most az, hogy hogyan reagál a kiskutya, hogy nem reagál, vagy csak elhúzza a lábát, vagy hirtelen elrántja a lábát, vagy esetleg még hangot is ad, hogy úristen, ez neki fájt, akkor tudjuk, hogy ez ilyen behatásukra, mondjuk fájdalomra érzékenyen, vagy kevésbé érzékenyen, vagy nagyon érzékenyen fog reagálni. Hm. Tehát ez például ugye a terápiás kutyázásban fontos, na, mert persze, ahol gyerekekkel dolgozunk, és a gyerekek azért mondjuk kicsik,
0: igen,
1: tehát mondjuk ilyen 3 éves kor, 4 éves kor körül azért még nem olyan fejlett finom motorikával rendelkeznek, és lehet egyéb problémájuk is a fejlődésben, és ezek a gyerekek, ha tudnak simogatni, az jó, de van, amelyik nem tud simogatni, van, amelyik belemarkol a kutyába, nyilván terápiás kutyának ezt bírni kell, ezt bírni kell. De hogyha sportkutyákról beszélünk, azokat is lehet tesztelni nyilván, csak ott mások az igények, mások az elvárások, de ezek a tesztek azért elég jó hatásfokkal működnek, tehát egy ilyen 80%-ban elég jó eséllyel meg lehet mondani, hogy nagyjából mire számíthatunk az adott kutyának a későbbi életszakaszában. És akkor 6-7-es korban meg már lehet olyat tesztelgetni, mondjuk magasság, mélységtől való félelem, feltesszük a kis kutyát egy asztalra, vagy ott már lehet ilyen kis aportjátékot játszani, hogy elgurítunk egy labdát, megmozgatjuk előtte a kis ronydarabot, mennyire érdekli, mennyire követi, ráveti magát, megfogja esetleg, halálra rázza, tehát ez az ötöztön. Ugye, hogy mondják, hogy rázani fogsz a lábtörlőt.
0: Igen, nagyon cukik.
1: Igen, tehát ez is innen van, aha, mert ugye beszéltük valamelyik előző adásban, ugye a vadászkutyákat, amikor megfogják a zsákmányt, ugye ez egy természetes ösztön folyamat, hogy megfogja, halálra rázza, eltöri a gerincét.
0: Igen.
1: Ugyanezt csinálják a lábtörlővel, tehát ez onnan jött. Ezt jó, ha tudjuk. Most nem akarok végigmenni ezeken a teszteken, de nagyon sok mindenre fényt lehet deríteni. Uh-huh. Már ilyen fiatal korban, például zajérzékenység, mennyire követi az embert a kiskutya, mondjuk egy üres szobába betesszük, csak az egyik kutyát, ugye kiszakítjuk az alomból.
0: Aha.
1: Arra, hogyan reagál. Hogyan reagál az egyedül létre, nincsenek mellette a társai. Megjelenik, igen, egy ember, az ember sétál, a kiskutya csatlakozik hozzá, vagy nem. Követi, mennyire követi. Hm. Ha legugolunk hozzá, oda megy, vagy csak néz, vagy odajön, próbál az ölembe mászni, elkezdi kikötni a cipőfűzőmet, megfogja a drágom szárát. Tehát ez mind-mind külön kategória, és ezekből azért nagyon sok mindent le lehet szűrni. Milyen kutyát szeretnék? És hogyha a tenyésztő tesztelgeti a kiskutyákat, akkor már tudja ajánlani is, hogy az új gazdik közül megbeszélik, ugye, hogy kinek mi a célja, miért szeretne tőle kutyát venni, aha, miért ilyen kutyát
0: milyen az
1: választott.
0: Életvitele,
1: így van, aha, milyen sportot szeretne, vagy nem szeretne vele sportolni, és akkor a tenyésztő ezek ismeretében már tud ajánlani az alomból olyan kiskutyát, olyan egyedet, amelyik nagy valószínűséggel alkalmas lesz annak a gazdinak.

Ma már folyamatosan a kezünkben van a mobiltelefonunk, akárhová megyünk a lakásba, vagy bárhova, ha elmegyünk, akkor velünk van, bár az én férjem azt mondja, hogy nálam sosincs ott a telefon, amikor ő hív. Pedig egyébként tényleg egyfolytában nálam van a telefon, most is itt van lemémítva. Minden esetre azért fontos, hogy a telefonunk is be tudja gyűjteni a baktériumokat, éppen ezért azért figyeljük, hogy hova tesszük a kütyüt. Mindenkivel előfordult, hogy letette már valahova a telefonját, mondjuk az étterem asztalára, egy nyilvános mosdóban a csat szélére, vagy éppen gyorsan a busz ülésére. Érdemes vigyázni azonban ezekkel a reflexekkel, mert a szakértők szerint igazi baci teleppé változtathatjuk a telefonunkat, ha nem figyelünk. Az Arizóniai Egyetem egyik kutatása szerint egy átlagos mobiltelefon felülete 10-szer annyi baktériumot hordoz, mint egy WC deszka. Ez különösen aggasztó, hiszen a kezünk a nap nagy részében a telefonunkat tapogatja, vagy ugyanezzel a kézzel érünk hozzá az arcunkhoz, vagy az ételünkhöz. Szerencsére azonban van megoldás, csak arra kell figyelni, hogy kicsit körültekintőbben rakjuk le a telefonunkat különböző nyilvános helyeken. A nyilvános mosdók csapjának szélei és a WC deszkák teteje olyan felületek, amelyekre soha semmilyen körülmények között nem szabad rátenni a telefonunkat. Ezeken gyakran megtalálható ugyanis az E. coli, a szalmonella vagy akár a staphylococcus baktérium is, melyek könnyedén a készülékre, onnan pedig ránk kerülnek. Ráadásul a legtöbb ember ritkán fertőtleníti a mobiltelefonját. Egy pár évvel ezelőtti felmérés szerint az emberek 57%-a még soha életében nem tisztította meg a telefonját fertőtlenítőszerrel. Én egyébként olyan kendővel szoktam megtörölni, amivel a szemüvegemet is, már hogy vannak ezek az így előre becsomagolt ilyen kis, nem tudom, ilyen szerrel átitatott cuccok, amivel ugye a szemüveget lehet törölni, és szerintem ez a telefonra is tök jó. Ha nyilvános helyen vagyunk, akkor soha ne tegyük a telefonunkat mosdókagylóra, éttermi asztalra, boltpultjára, ezek a legszennyezettebb helyek. Ha mindenképpen le kell tennünk, használjuk egy zsebkendőt vagy egy papír alátétet. Hetente legalább egyszer tisztítsuk meg a mobiltelefonunk felületét 70%-os izopropil alkoholtartalmú fertőtlenítő kendővel. Étkezés előtt, főleg, hogyha közben telefont is használunk, kézmosás vagy kézfertőtlenítés legyen a rutinunk része.

Ez a Best FM, sok a program, ezek közül következik most egy pár. Kézműves foglalkozásra hívják, várják a gyerekeket május 29-én a Kertvárosi Közösségi Házban. Minden gyermeket, mivel gyereknap lesz, meglepetéssel is várnak. Gyógynövény túrát indítanak május 30-án szombaton, ez a program ingyenes, de regisztrálni kell. A Sóstói erdőben olvasással, gyógynövényes és természetkommunikációs könyvek használatával egybekötött gyógynövény túra lesz, amit Hajdú Zsanett, biológus, gyógynövény szakértő vezet majd.

0: hogy én tudom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: További részletek Cherry Vagép, Debreceni út 233 per C, www.cherryvagép.hu.
4: Van egy emlék, amit nem felejtesz el. A nagymama konyhájának illatát, a töltött káposztáit, a füstös bagulyásét, a szaftos pörköltekét. Most ezt megtalálod Nyíregyházán, a Korzó harmadik emeletén, a Magyaros Ételbárban. Frissen készült magyaros ételek, gyors kiszolgálás, bőséges adagok és minden nap egy napsztárja ajánlat. Magyaros Ételbár. Jó lakni kötelező.
1: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Felveszik a harcot a szúnyogok ellen. Drogdíler és kerítő rendőrkézen, és nyíregyházi sikerek a filmfesztiválon. Kovács Rádai Andrea vagyok. Felveszik a harcot a szúnyogok ellen. Május 29-én pénteken a Nyír VV megbízásából a Tréner Kft. 280 hektáron légi és 33 hektáron földi úton szúnyog lárvaírtást végez Nyíregyháza város közigazgatási területén. Pótnapnak május 30-át jelölték ki. Kiemelt területek a sóstóító és a bújtosító környezete. A Tokaji úti piac mögötti vizes terület, Borbánya mélyen fekvő területei, az Igrice csatorna, a Kótai úti szennyvíztisztító kezelhető környezete és a város más mélyen fekvő területei. A gyérítést a kora reggeli órákban végzik. A védekezés során felhasznált készítmény az emberekre és a melegvérű állatokra ártalmatlan, közölte a városüzemeltető. Újabb dílert fogtak az egyenruhások. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség munkatársai a Delta program keretében fogtak el egy nyírbátori férfit, aki drogeladásból és nők prostitúciós tevékenységének szervezéséből szerzett jövedelmet. Az egyenruhások a házkutatás során droggyanús anyagot, valamint a kerítés bűncselekményét igazoló feljegyzéseket és digitális adatokat is lefoglaltak. Az 58 éves férfit letartóztatták, közölte a vármegyei rendőrség. Két díjat nyertek a Szent Imre Katolikus Gimnázium diákjai az Országos Diákfilmfesztiválon, írja a nyíregyháza.hu. A fiatal filmesek két kategóriában is elhozták az úgynevezett Oscar-díjat. A kétfordulós versenyen online beküldött alkotások közül előválogatással döntöttek arról, mely pályaművek kerülhetnek a döntőbe. Végül 33 film jutott a zsűri és a közönség elé. A végzős Mihalik Szabolcs, Csák Máté és Plusz Emília, Petőfi Sándor Szeptember végén című versének feldolgozásával nyerte el a legjobb klipnek járó díjat. A 11-es Péter Artúr, Szigili Kitti, Bíró Borisz és Vas Nimród pedig a 301-es ügy című bűnügyi komédiával a legjobb bűnügyi történet díját szerezték meg. A fesztivált 1999 óta szervezi a Pest-Szent-Lőrinc Pest-Szent Imrei felnőttek gimnáziuma, amely a mozgókép és az irodalom iránt érdeklődő fiatalok számára biztosít bemutatkozási lehetőséget. Ma a front mögött felfrissül a levegő. Napközben 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Sok napsütésre van kilátás, csak helyenként itt térségünkben lehet időnként több gomoly felhőzet az égen, de csapadék nem várható. Az északi északnyugati szelet sok felé kísérhetik élénk erős lökések. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lehet az égen, csapadék ezen a napon sem várható. Több helyen lesz élénk az északi északnyugati szél. Itt térségünkben erős széllökések is előfordulhatnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
7: Legközelebb délben jönnek majd friss hírek. Ez a Best FM a 103.9. Egyébként a mostani híreink is elolvashatóak a www.bestfmnyiregyháza.hu-n, ahonnan hamarosan programokat is szállítok.

Ian Flemingre emlékezünk, James Bond atyára, aki 1908-ban született május 28-án Londonban egy tehetős bankár család gyermekeként. Kiváló oktatásban részesült, tanult Etonban, a Sandhurst Katonai Akadémián, majd Németországban és Ausztriában is. Fiatalon újságíróként dolgozott, de igazán különleges életútja a II. Világháború alatt indult, amikor is a brit haditengerészet hírszerzésénél teljesített szolgálatot. Fleming részt vett különleges hadműveletek tervezésében, és ekkor szerzett élményei később nagyban befolyásolták írói munkásságát. 1945 után Jamaikába költözött, ahol épített magának egy villát, amelyet GoldenEye-nak nevezett el. Innen származik az egyik Bond film címe is. Itt írta meg első James Bond regényét, a Casino Royale-t, amely 1953-ban jelent meg. Fleming összesen 12 regényt és 9 novellát írt a 007-es ügynökről, és halála után is számos író folytatta az örökségét. Ian

A világ, a technika és a stílus folyamatosan alkalmazkodik a kor elvárásaihoz. A legismertebb James Bondot alakító színészek közé tartozik Sean Connery, az első és a sokak szerint az igazi Bond. 1962-től 67-ig, 71-ben, majd 83-ban a nem hivatalos filmben is őt láthattuk. Aztán itt van Roger Moore, a legtöbb hivatalos filmben ő szerepelt, ő lazább, elegánsabb stílust hozott. Timothy Dalton komolyabb, sötétebb hangulatú Bondként volt ismert 87-től 89-ig. Pierce Brosnan, a modern technikás Bond a 90-es és a 2000-es években volt a mozivászon, aztán jött Daniel Craig, a realista, törékeny, de brutálisan hatékony Bond 2006-tól 2021-ig, aki a karakter pszichológiáját is már mélyebben bemutatta, hogy vannak érzések. A legutóbbi Bond film, a Nincs idő meghalni, 2021-ben került a mozikba, és Daniel Craig utolsó szereplése volt a karakterként. A film lezárta a Daniel Craig éra érzelmileg intenzív és karakterközpontú történetszálát. Az új Bond színésze még nem ismert, de találgatás van bőven, hát majd látjuk. A Bond filmek híresek az akció jelenetekről, egzotikus helyszínekről, futurisztikus kütyükről, ikonikus főgonoszokról, és természetesen a Bond lányokról is. Emellett visszatérő elemek az Aston Martin sportautók, a vodka martini, rázva nem keverve, és a híres nyitó jelenet, amelyben Bond bemutatkozik, a nevem Bond, James Bond. A film sorozat több mint 60 éves fennállása során több mint 25 hivatalos film készült, és számos nem hivatalos adaptáció és paródia. A filmek készítői, különösen a Broccoli család ügyeltek rá, hogy minden rész a maga idejében korszerű és aktuális legyen, reflektálva a világpolitikai helyzetre, a divatra és a technológiára. A Bond filmek másik kiemelkedő jellemzője bizony a zene. A sorozat klasszikus főtémáját Monty Moorman írta, hangszerelését pedig John Barry végezte el, és ez a zene máig az egyik legismertebb filmes dallam a világon. Minden új filmhez külön főcímdal készül, melyet mindig világhírű előadók adnak elő, például Paul McCartney, Duran Duran, Tina Turner, Madonna, Adele, Sam Smith, Billie Eilish. A zenék mindig illeszkednek a film hangulatához, klasszikus, elegáns, mégis modern pop vagy rock stílusban. A bondalok gyakran a toplisták élére kerülnek, önálló zenei életet élnek a filmvásznon kívül is. Szóval James Bond töretlen népszerűsége nem véletlen, ő a modern hős archetípusa. Intelligens, stílusos, halálos, érzékeny. Ian Fleming karaktere több generáció számára is a bátorság, férfiasság és az elegancia szimbóluma lett. A filmek, a színészek, a zenék és a látványvilág együtt olyan ikonikus kulturális örökséget alkotnak, amely túlmutat a szórakoztatáson. Bár a világ változik, James Bond mindig visszatér. Új arcokkal, új sztorival és a megszokott sámjával és mondatával. A nevem Bond, James Bond.

0: Kis Edina, sebész adjunktussal beszélgettek az egészségpercekben. Üdvözlöm, doktornő!
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Nagyon sok mindenről beszélgettünk már az elmúlt adásokban, ugye az diagnosztika, gyógyítás, milyen fajtái vannak az emlőtumornak. Viszont most már zárszóként azért egy-két dolog érdekelne, hogyha megtörtént a műtét, levették a mellett, nem vették le, hogy beszéltük, hogy hál' Istennek nagyon kevés esetben veszik mellett. Így ismeretségi körben, akik túlestek ezen a betegségen, nagyon sok ilyen kiegészítő lehetőséget látok, és meg is döbbentem, hogy most már erre az orvosok így fölhívják a figyelmet, hogy mozgás, táplálkozás sorolhatnám. Mi az, amire egy ilyen betegség után oda kell figyelni?
1: Én azt gondolom, hogy az első és legfontosabb az a pszichés jólét.
0: A pszichológus, igen.
1: Ebben indulnék el először, főleg, hogyha mondjuk rossz indulatú emlőrákja lett vagy volt valakinek, és mondjuk a kezelés. Hosszú a kezelés mindig, tehát ha emlőrákja van valakinek, az évtizedekig tartó onkológiai kezelés, illetve gyakorlatilag életfogytig tartó gondozást jelent.
0: Tehát ez nincs úgy, hogy na, kivették, meggyógyultam, csókolom. Nincs. Vissza kell járni, csak gondolom vissza egyre ritkábban?
1: Így van, így van. Kezdetben gyakorlatilag 3 havonta, fél évente, és akkor ritkul, úgy, ahogy telik az idő, úgy ritkulnak a kontrollvizsgálatok. Igen, valóban az életmódbeli tanácsadásokra is fontos figyelmet kell fordítani, illetve hogyha hónai műtét is, beavatkozás is történik, akkor a karnak a mozgatása, a gyógytorna lehet fontos a későbbiekben.
0: Igen, ezt én is hallottam, és meg is lepődtem, mert hogy valahogy nem jut eszébe az embernek, de hogy erre akkor van egy kifejezett gyógytorna, ami visszarendezi ott a dolgokat?
1: Hát nem is az, hogy visszarendezi, hanem ugye sokan úgy vannak vele, hogy nem mozgatják a kart mondjuk a műtét után, mert fáj.
0: Aha.
1: Csak az a gond, hogy minél tovább húzzuk ezt az időt, annál kevésbé fog tudni később mozogni, mert beszűkülnek nyilván a mozgásformák, úgyhogy ezért szoktuk már közvetlenül a műtét utáni napon felhívni a betegek figyelmét, hogy igenis kell mozgatni, nem fognak tudni vele kárt okozni. Nyilván erőltetni nem kell, meg cipekedni, de vannak olyan, ki szoktuk adni a betegeknek, meg nálunk is van gyógytornász, megmutatják, hogy mik azok a mozdulatok, amiket igenis meg kell csinálni egy műtét után.
0: Kell-e figyelni egy kicsit a táplálkozásra máshogy, mert nekem van elismerésem, aki szinte teljesen elhagyta a húst a műtét után. Sokat több zöldség, gyümölcs.
1: Én ezeket nem szoktam ajánlani, vagy befolyásolni ilyen szempontból a beteget. Én azt a nézetet vallom, hogy ezt mindenki maga döntse. Már annyiféle ilyen alternatív gyógymód, meg de ez már igazából nem is alternatív gyógymód, hanem ilyen plusz kezelés, vagy kiegészítő kezelés az, ami elérhető a piacon, hogy én ezt a betegekre szoktam bízni.
0: De gondolom azért önhöz is, hogy beszivárognak ezek a tapasztalatok, hogy a hosszú ideig kapcsolatban van a betegeivel, tehát diagnosztika, műtét, utána kontrollok, hogy gondolom azért ilyen tapasztalatokat meg szoktak önnel is osztani, hogy na, sokkal jobban vagyok, amióta, mit tudom én, ezt a vitamint szedem, vagy nem eszek húst, vagy jogázok, nem? Tehát, hogy ilyenek szoktak önhöz eljutni?
1: Ilyeneket szoktak. Leginkább ez, hogy fehérjét nem esznek utána, meg szénhidrátot csökkentik le.
0: És ebben orvosként lát valami rációt, vagy ez csak úgy léleknyugtató?
1: Hát én megmondom őszintén, ebben nem, de nyilván mindenki abban hisz, megbízik, amiben szeretne.
0: Meg amit érez magán, hogy működik, nem?
1: Amit érez, így van.
0: Igen, igen. Én például a világegyetemben hússevő voltam 2 éve, meg egyszer nem bírok húst tenni, és sokkal jobban vagyok. Tehát, hogy ha előtte mondták volna, biztos, hogy kiröhögöm, hogy én hús nélkül nem. Tehát, hogy tényleg, és jobbak lettek nyilván a labor eredményeim, meg nincs kajakómám, meg mit tudom én, de hát, hogy erre meg kell érni, meg valahogy tényleg a szervezet az embernek ezeket így földobja, és hogyha valakinél még egy tudatosság is járul hozzá, akkor, hogy olvasta, hogy mit tudom én, szénhidrát lecsökkentésével esetleg a kiújulás lehet csökkenteni annak az esélyt, akkor ez az információ akkor önhöz is el szokott jutni, hogy ebben látják a megoldást.
1: Szoktak ilyeneket mondani, igen.
0: Kíváncsi vagyok egyébként, hogy a szénhidrát, hogy a fehérje az így hogy befolyásolja ezt a mondjuk a kiújulást, tehát hogy...
1: Hát a szénhidrátra azért gondolnak, mert hogy mint energiabevitel, és akkor ha kevesebb energiát adnak a sejteknek, akkor ettől várják, hogy akkor kevesebb, vagy kevésbé tudnak a daganatos sejtek is szaporodni.
0: Aha, értem.
1: Talán valamilyen magyarázata lehet.
0: De egyébként vannak dietetikusok is, akik úgy tudom foglalkoznak az ilyen műtétek után.
1: Így van. A kórházban működik egy onkorehab team, akik teljesen komplex ellátást nyújtanak. Sztómás nővér van ott, aki a vastag béldaganatok után képző sztómák kezelésében segít a betegeknek. Van dietetikus, gyógytornász, pszichológus. Bocsánat, akit kihagytam, még biztos, hogy van, vagy két szak tekintély, akik tényleg segítik végig a betegeket. Már a műtét előttől egyébként lehet hozzájuk menni, de a műtét után is.
0: Na ez az, amire egyébként a legelején, amikor elkezdtünk beszélgetni jó pár adással ezelőtt utaltam, hogy azért ilyen régen még az ő nem volt.
1: Igen, ez így van. Tehát, nálunk sem így működik egyébként.
0: De hogy ez tök jó, mert hogy sokszor beszélek erről is a rádióban, hogy olyan jó lenne a kelet és a nyugati orvoslás egy kicsit összefogna meg, hogy tényleg, hogy a lelket is ápolnánk, mert azért én ebben hiszek, hogy amikor az ember padlón van lelkileg, akkor a teste se úgy működik. Szóval ez oda-vissza hat, és hát egyáltalán nem mindegy, hogy egy depressziós beteggel kell valamit elérni, valami jó célt, vagy egy olyannal, aki hisz a gyógyulásában, és azt mondja, hogy na menjünk előre. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy így az elmúlt adásokban egy kicsit így segítségünkre volt, nem is kicsit nagyon, de az emlőtumorok kapcsán. Van még hova fejlődni, de már nagyon sokat fejlődtünk. Azt hiszem, hogy így elmondhatjuk ezt, nem?
1: Ez így van, igen. Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Köszönöm.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best

úgy sem felelnék. Nos, hallgasson! Ez a Best FM. Let's go, girls!

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék, akira

Már is becsomagoljuk a bőröndünket és utazunk. Norvégiát keressük fel a következő percekben itt a kilométerkőben. Az úti célunk egészen pontosan Lofoten-szigetek. A Lofoten-szigetek Norvégia északi részén az északi sarkkör közelében helyezkednek el, és a világ egyik legkülönlegesebb tájai közé tartoznak. A szigetcsoportot drámai hegycsúcsok, mélykék fjordok, homokos tengerpartok, és hogyha ez nem lenne elég, akkor hagyományos vörös halászkunyhók jellemzik. A természet itt egyszerre vad és lenyűgöző. A nap soha nem nyugszik le nyáron, télen pedig a sarki fény festi meg az eget. A hely atmoszférája szinte mesei, minthogyha egy északi mítosz elevenedne meg. Lofoten híres a halászati hagyományairól is. A tőkehal kereskedelem évszázadok óta meghatározó szerepet játszik a helyiek életében. A tradicionális halászfalvak természetesen megőrizték jellegzetes építészetüket és az életformájukat is. Kérdés, hogy meddig? A szigeteken ma már ötvöződik ugyanis a hagyományos életmód és a turizmus modern lehetőség sora. Vendégházak, művészeti galériák, helyi gasztronómia várja az utazókat. A természetjárók igazi paradicsomot találnak itt. Hegyi túraösvények, kajakos felfedező utak, madár megfigyelő pontok. Ha szerencsénk van, akár bálnákat is láthatunk a tengeren. A festői utak és a kerékpár utak is külön élményt nyújtanak, miközben az utazó a fjordok mentén halad. A Lofoten-szigeteken a természet közelsége szinte tapintható. Itt az ember valóban kicsinek, mégis részesének érzi magát a világ mindenségben. A nyári hónapokban, amikor a nap 24 órán át fent van az égen, különleges hangulat uralkodik, minthogyha megállna az idő. A Midnight Sun, azaz éjféli nap varázsa sokak szerint spirituális élményt ad. Télen viszont a sarki fény káprázatos tánca a sötét égen szinte földön túli látványt nyújt. Ez a sokan életük legnagyobb természetélményének mondják. A szigeteken számos kis múzeum is található, amelyek bemutatják a norvég sarkkör életmódját, halászati hagyományokat és a viking örökséget. A helyiek rendkívül barátságosak és büszkék a természethez való kötődésükre. Az utazás Lofotenre önmagában is kihívás lehet, de aki eljut oda, maradandó emlékekkel tér vissza.

Ez a Best FM, már is közlekedünk. A Debreceni út bevezető oldalán több helyen megsüllyedt a közmű fedél. Ez a helyzet a Szent István utcán, a kórház előtti buszmegállónál is. Bójával jelölik, ahol baj van. A Dohány utca 3 szám előtt folytatódnak a parkoló felújítási munkák, felbontották az útburkolatot, a gépjárművek forgalmát azért ez korlátozza. A Vasvári Pál utcán nagyobb torlódás várható, a nap 24 órájában jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat. A Stadion utca egy része Zsák utca, munkagépek ott is dolgoznak, az autósokat kérik a munkájukat segítve szabályosan parkolja. Nyíregyháza és Nagykálló között nagy szállás, Nyíregyháznál továbbra is sebesség és forgalomkorlátozás érvényes. Jó utat!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: További részletek Cherryvagép, Debreceni út 233 per C, www.cherryvagep.hu.
3: Van egy emlék, amit nem felejtesz el. A nagymama konyhájának illatát, a töltött káposztáit, a füstös bagulyásét, a szaftos pörköltekét. Most ezt megtalálod Nyíregyházán, a Korzó harmadik emeletén, a Magyaros Ételbárban. Frissen készült magyaros ételek, gyors kiszolgálás, bőséges adagok és minden nap egy napsztárja ajánlat. Magyaros Ételbár. Jól lakni kötelező.
4: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44
5: vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Hétvégén ismét szelektív szombat. A nemzeti összetartozást ünneplik Nyíregyházán, és két aranyérem és két országos csúcs Albániában. Kovács Rátai Andrea vagyok. Most hétvégén ismét szelektív szombat Nyíregyházán. Játékos vetélkedőkkel készülnek a családoknak, a fókuszban a szelektív hulladékgyűjtés áll. Petru Árpád, az IAK cégvezetője rádiónknak elmondta, készülnek színpadi produkciókkal, de a gyerekek egy kukásautóba is beülhetnek.
7: Meg kell még jegyeznem, hogy a kukás konténeres autó bemutató is nagy népszerűségnek örvendett az előző években, úgyhogy ezt nem tudjuk kihagyni. Én úgy gondolom, hogy mindenki gyerekkorában egyszer legalább szeretett volna kukás autóra ülni, vagy kukás autón dolgozni, úgyhogy erre most lehetőséget biztosítunk a gyerekeknek, akár beülni a kormánykerék mellé, vagy esetlegesen hátul a kapaszkodón megkapaszkodni ott, ahol a rakodó kollégák állnak. Az idei évben csatlakozik a rendezvényünkhoz a Magyar Máltai Szeretetszolgálat is, aki viszont használt ruha darabokból újrahasználati tárgyakat, ruhákat, táskákat, könnyelző készítést fog majd bemutatni a Kossuth téren.
6: Ünnepi megemlékezést rendeznek június 4-én délelőtt a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Nyíregyházán. Az eseménynek a Hősök tere ad otthont. A Nemzeti Összetartozás emlékművénél várják majd az érdeklődőket. A programot Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye önkormányzata, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kormányhivatal és Nyíregyháza önkormányzata közösen rendezi. A szervező tájékoztatása szerint ünnepi beszédek és műsor is lesz a megemlékezés során. A rendezvényen a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium közre működik majd. Magyarországon 2010 óta június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja. Az országgyűlés ezzel a nappal a trianoni békediktátum aláírásának évfordulójára emlékezik, írja a nyiregyháza.hu. Remek teljesítmény nyújtott a Nyíregyházi Sportcentrum szenior atlétája, Losonci László, a múlt hétvégén megrendezett Balkán Masters Speed bajnokságon, Albániában. A Nyíregyházi Sportcentrum a közösségi oldalán azt írja, az M70-es korosztályban versenyző atléta két számban állt rajthoz, és mindkettőt a 100 méteres síkfutást és 80 méter gátfutást is megnyerte. Ráadásul mindkét számban országos csúcsot is döntött. Ma a front mögött felfrissül a levegő. Napközben 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Sok napsütésre van kilátás, csak helyenként itt térségünkben lehet időnként több gomoly felhőzet az égen, de csapadék nem várható. Az északi északnyugati szelet sok felé kísérhetik élénk erős lökések. Pénteken is a napsütésé lesz a fő szerep, csak kevés felhő lehet az égen, csapadék ezen a napon sem várható. Több helyen lesz élénk az északi északnyugati szél. Itt térségünkben erős széllökések is előfordulhatnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
9: Jó étvágyat kívánok mindenkinek, aki most ebédel. Én Szendi Hajni vagyok, és hamarosan egy igazi superfoodot teszünk majd az asztalra. A séfünk nem más lesz, mint Friedrich Antal, az alapanyag pedig az áfonya.

már is fölvesszük a nyakkendőt, nőként is felvehetjük a nyakkendőt egyébként, ma már nincs ennek sem akadálya. Hát kérem szépen, a nyakkendő viselésének története nem mostani, hát évszázadokkal ezelőtt jött ez létre. Egészen a 17. századig visszamehetünk az időben a gyökereihez. A 30 éves háború idejére vezethető vissza. Ekkoriban a francia hadseregben szolgáló horvát zsoldosok különleges ruhadarabot hordtak a nyakuk köré tekintve, amit praktikusokból viseltek. Megkötött kendőjük egyrészt melegítette a nyakat, másrészt jelezte, hogy ki hova tartozik. A francia udvarban ez a viselet gyorsan divatossá vált, és kravat elnevezéssel jött divatva, vagy a horvátoknál a krót szóból származtatták ezt le. A 14. Lajos a napkirály maga is nagy rajongója lett ennek az új kiegészítőnek, és udvari szabályzattal elő is írta a viselését, szóval kötelezővé tette. A 18. századra a nyakkendő viselése a férfi divat elengedhetetlen részévé vált. Ekkoriban azonban még nem a mai értelemben vett hosszú nyakkendőt viselték, hanem inkább csipké és bőszalagokat, amelyeket különböző módokon kötöttek meg. A viktoriánus korban a nyakkendő stílusa letisztultabbá vált, és többféle kötési módszer alakult ki. A 19. század végére megjelent a modern, hosszúkás nyakkendő elődje, amely már jobban hasonlított a ma ismert formára. A 20. század elején az ipari forradalom és a konfekcióipar fejlődése lehetővé tette a nyakkendők tömeggyártását. 1924-ben egy amerikai szabó, Jesse Langsdorff szabadalmaztatott egy új vágási technikát, amely a nyakkendőt 45 fokos szögben vágta az anyaghoz képest, így az nem csavarodott el és szebben simult rá az ingre. Ez a szabásmód gyakorlatilag a mai napig érvényes, és forradalmasította a nyakkendőgyártást. A nyakkendő az évtizedek során nem csak formájában, de funkciójában is változott. Míg korábban társadalmi rangot és státuszt jelképezett, később a polgári férfi öltözködés szerves részévé vált. A 30-as években a szélesebb, még az 50-es években a keskenyebb nyakkendők voltak divatosak. A 70-es évek a feltűnő mintákról, a széles nyakkendőkről szóltak, a 80-as években pedig visszatért minden a klasszikus eleganciába. A nyakkendő viselése ma már nem kizárólagosan a formális öltözködéshez kötött. Megjelentek a hétköznapi viseletek részeként is, különösen a kreatív iparágakban dolgozók körében, akik szeretik egyéni stílusukkal kifejezni önmagukat. Külön művészeti ággá vált a nyakkendő kötése is, én képtem vagyok nyakkendőt kötni, zárója bezárva, a Windsor, a fél Windsor, a 4-1-ben csomó, vagy a Pratt csomó mind-mind saját szabályokkal és üzenetekkel bírnak. Nem szabad megfeledkezni a nyakkendő kulturális jelentőségéről sem. Egyes országokban, mint például az Egyesült Királyságban, bizonyos iskolák, klubok, katonai egységek saját nyakkendő mintákkal rendelkeznek. Ezek viselése identitást, összetartozást jelez. Japánban például a nyakkendő komoly tiszteletet jelent, különösen üzleti találkozókon. Az olasz divatházok, mint például az Armani, a Gucci vagy éppen a Versace a nyakkendőt is divatikonná emelték a 20. század második felében. A női divatban is megjelent a nyakkendő gyakran szimbolikus céllal, az egyenjogúság és az androgűn stílus kifejezéseként. A popkultúrában is kultikus darab lett. Említhetjük például Avril Lavigne tini bálványt, aki nyakkendőt viselt pólóhoz, vagy a Men in Black fekete öltő nyakkendő szettjeit. A 21. században ugyan a hétköznapi munkahelyi öltözködésben csökkent a nyakkendő szerepe, de még mindig különleges alkalmak és hivatalos események egyik legismertebb kiegészítője. A politikusok, diplomaták, üzletemberek sok esetben színes nyakkendőkkel is kommunikálnak. Egy piros nyakkendő erőt és határozottságot, egy kék nyugalmat és kiegyensúlyozottságot sugal. Léteznek gyűjtők, akik több száz nyakkendőt őriznek a világ minden tájáról, különleges mintákkal, történelmi darabokkal. A nyakkendő tehát jóval több, mint puszta ruhadarab. Egyszerre hordoz történelmet, stílust, társadalmi és kulturális jelentést. Ahogy az öltözködés folyamatosan változik, úgy a nyakkendő is új formákban és szerepekben jelenik meg. Akár klasszikus elegancia, akár extravagáns divat, a nyakkendő mindig ott van, ha valaki ki akar tűnni a tömegből, vagy éppen beolvadni méltóság teljesen.

0: Küzdünk az udvaron az áfonyával, tudom, lugos talaj kell neki mindent, nem tudom, bele is tapostam, hagyjuk, ez az áfonya idén már megint elment, de hogy amikor az ember elmegy a boltba és vesz áfonyát, akkor meg azt érzi, hogy értem én, hogy egészséges, de miért kerül ennyibe? Hát nyilván meg kézzel szedik. A Superfoodos sorozatunk utolsó része ma az áfonyáról szól. A vonatul végén Friedrich Antal séf, szia Anti.
1: Szia Hajné, köszöntöm a hallgatókat is.
0: Superfood.
1: Persze minden van, szívet véd, meg alacsony a kalóriája, meg látásjavító is. Persze, hogy a apró szemet messziről látod, akkor biztos, hogy jó lett a látásod, de abszolút. Meg hogy az agynak, meg az ereknek a védelmezője. Én egyszerűen szeretem az áfonyát. Ha kis szemű, az is jó, ha nagy szemű, még jobb, abszolút. Dekorálni is jó, enni is jó. Na, abszolút. Irigylem egy kicsit Erdélyt, mert Erdélyben kimondottan áfonya, ligetek vannak, ilyen erdőszélé, meg egyebek, és rengeteg szebbnél szebb, finomabbnál finomabb áfonyát tudnak termeszteni, úgyhogy tökéletes. De Magyarországon is vannak ilyen kis áfonya területek, úgyhogy van, amikor valamiért egy kicsit alacsonyabb áron is hozzá tudunk jutni, és ennek örülök. Én kimondottan kedvelem az áfonyát,
0: nem
1: csak a színe miatt, az íze miatt, az egész teljesen egy olyan mindenhez magába is megeheted, ételekbe is bele tudod rakni, süteménybe is bele tudod rakni, tökéletesen jó. És én tudom, hogy Superfood meg egyebek, aztán kicsit utána jártam, persze a szeder, a málna, a tűzeg áfonya, meg a golyibogyó is Superfood. A szeder az könnyebb termelni. Megmondom őszintén, az nekem is sokkal könnyebben megy. Az áfonyát nem sikerült. Nekifutottam, aztán 3 szemet termelt
0: egész életemben.
1: Az nem. A szeder az szinte kiírthatatlan, és hogyha egy kis vizet kap szerencsétlen, akkor örömében annyit terem, hogy csak na. A málnát ezt most már nagyon szépen alakítottam. Megvan, mert
0: sárga vagy sima?
1: Minden. Sima. De igazából kis szemű, nagy szemű, minden van. Én neki is a víz kell, rengeteg víz, és akkor van eredménye. Úgyhogy ez a málna is egy ilyen dolog, úgyhogy nem egy víztakarékos csak ezek a dolgok, de attól függetlenül én szerettem. Főleg az, amikor még az unokám jön, és akkor már magától megy be a málnás.
0: A legjobb, mikor saját magadnak szeded.
1: Saját maga szedi, és abszolút mértékben mondom, hogy akkor egy szemet azt kaphatok. Nem, ez a Aliszkáé.
0: Ennyi?
1: Mondom, nagyon jó, akkor ezt megbeszéltük. Ez egy ilyen dolog, úgyhogy most neki termelek egy 1,5-2 hektó tonna málnát, hogy örömét lenje benne. Nem, ez eljutunk odáig. Van egy másik megoldás, hogy mindig próbálok valami kontrasztot csinálni, hogy édesből sós, sósból édes, tehát ezeket próbálom. Én például nagyon szeretem, hogyha például az édes meg a sós variációt össze tudom rakni, például áfonyát a brie sajttal, meg rakjunk bele egy kis csirke mellett, és akkor az egészből csináljunk egy különleges kis fogást, úgyhogy lesz egy ilyen, hogy áfonyás brie sajtos csirke mellett. De hogy akkor ne legyen más, legyen desszert is, akkor legyen áfonyás csiamagos puding is,
0: ami
1: tökéletes. Úgyhogy az is jó, mert a csiamag is egy
0: superfood.
1: Arról különösebben most nem beszéltem, de nekem kimondottan tetszik azt, amikor a csiát beáztatod valamilyen tejtermékbe, és akkor saját maga fölszívja, és lesz egy ilyen kis kocsonyás, de mégis gusztusos, finom kis puding jellegű ennek a dolognak. Ha főzzük a csiamagot, akkor gyorsabb lesz. Ez az eredmény.
0: Jaj, nem szoktam főzni, tényleg csak így belerakom joghurtba, vagy valami, de akkor kellene, nem?
1: Aha. Nem, lehet. Nem kell, csak az fölgyorsítja ezt a dolgot.
0: Igen, akkor nem kell egész éjszakára bepakolni.
1: Úgyhogy semmi különös az a puding, mert van benne akár kókusztej, akár mandulatej, de lehet normális is természetesen. Egy csiamag, áfonya, meg egy kis méz, vagy juharszirupal, meg egy kis vaníliával összekeverjük, és tökéletes. Rakhatunk a végén akár egy kis pirított diót, vagy mandulat rá, de ráadásul ez bírja a strapát, tehát egy-két napig is tökéletes desszert marad, úgyhogy merem ajánlani. Akár úgy is, hogy egymás után ezt a két fogást egy sorba rakjuk, és elé már csak egy, ha nem is áfonya krémleves, de egy batáta krémleves még tökéletes kiegészítő.
0: Ennyi, és akkor így halmozhatjuk a szuperfoodokat egymás után. Ennyi.
1: Pontosan, így van. És szinkavalkádunk van.
0: Igen. Anti, köszönöm szépen, Anti Séf az amatőr oldalon, pedig ott lesz az áfonyával kapcsolatos információ, meg az összes szuperfoodos recept, amiről az elmúlt napokban beszélgettünk. Köszönöm szépen.
1: Nagyon-nagyon szívesen.

Szendi Hajni vagyok, mondom, hogy alakul a holnapi nap időjárása, illetve már a hétvégéi is, hogyha valaki szeretne előre tervezni mondjuk biciklizés, szabadtéri sütögetést. Holnap túlnyomóan derült napos száraz idő várható, ismét legfeljebb kevés fátyol felhővel. Az északi szelet északkeleten helyenként még élénk erős lökések kísérhetik. Pénteken hajnalban 7-13 fok valószínű, tehát nyugodtan kinyithatjuk ma éjszaka az ablakot, és lehűl majd a levegő. A hidegre hajlamosabb helyeken egyébként még ennél pár fokkal hűvösebb is lehet, például Salgótarján térségében holnap hajnalban csak 4 fok lesz majd. Gyorsan melegszik majd a levegő hőmérséklete, így pénteken a legmelegebb órákban 22-28 fok valószínű, és még melegebb lesz szombaton, 30-31 fokos csúcsokat mérhetünk majd. A fátyol és megnövekedett gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, viszont szombaton zápor és zivatar is előfordulhat az ország legnagyobb részén, és ilyenkor a szél is megerősödik majd. Vasárnap a fátyol és gomoly felhők mellett a napsütésé lesz a főszerep, de ismét jöhetnek záporok, zivatarok 24-31 fok mellett.

Mindig is nagy sikere van a szelektív szombatnak, biztos így lesz ez idén, és május 30-án tartják meg ezt a programot a Kossuth téren Nyíregyházán már reggel 9-től. Ez egy családi vetélkedő nap lesz a környezetünkért, a Vidám Manók együttes is fellép, jönnek a Vagabanda Gólyalábasok, a Street Dance School, Naninszki és Figaro, a Szabolcs Néptánc együttes gyermektánc csoportja, Konzi Bress, Óriás Buborék Show is várja majd a kilátogatókat. Érkezik a Keleti Deluxe, a Kelet Bress Band, és minden mellett a Bikini is fellép majd. Rengeteg verseny lesz, amire lehet majd nevezni, ezekre a helyszínen lesz lehetőség 9 és 14 óra között. A programban szerepel arcfestés, kreatív kuckó, ugrálóvár, kukásautó, bemutató, vetélkedők, és számtalan értékes nyereménnyel is gazdagodhatnak az eredményesek. További részletek a bestfmnyiregyháza.hu-n.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Van egy emlék, amit nem felejtesz el. A nagymama konyhájának illatát, a töltött káposztáit, a füstös baggulyásét, a szaftos pörköltekét. Most ezt megtalálod Nyíregyházán, a Korzó 3. emeletén, a Magyaros Ételbárban. Frissen készült magyaros ételek, gyors kiszolgálás, bőséges adagok és minden nap egy napsztárja ajánlat. Magyaros Ételbár. Jó lakni kötelező.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: További részletek Cherryvagép, Debreceni út 233/C, www.cherryvagep.hu.
4: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44,
5: vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak.
6: Nyíregyháza a legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
7: Rendben befejeződtek az írásbeli érettségig. Még hétfőig pályázhatnak a helyi alkotók, és pályaorientációs napot tartott az egyetem. Kovács Rádai Andrea vagyok. Rendben befejeződtek az írásbeli érettségig. 15 napon csak nem 148 ezer középiskolás adott számot tudásáról. A feladatlapok és javítási értékelési útmutatóit az oktatási hivatal folyamatosan nyilvánosságra hozta honlapján. A szervezés a megszokottak szerint zajlott, az együttműködés a fővárosi, vármegyei kormányhivatalokkal példaszerű volt. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3-án kezdődnek. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében idén több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. Még hétfőig nyújthatják be jelentkezéseiket helyi alkotó művészek Nyíregyháza önkormányzata képzőművészeti pályázatára. A támogatást 2002-ben alapították, célja pedig, hogy segítse a városban élő tehetséges művészek szakmai fejlődését, valamint hozzájáruljon új magas színvonalú alkotások létrejöttéhez. A nyertesek 2027. augusztusában a Városi Galéria Pál Gyula termében rendezett kiállításon is bemutatják majd alkotásaikat. További részletek a nyiregyháza.hu oldalon. Pályaorientációs napot tartottak a Nyíregyházi Egyetemen. A Matematika és Informatika Intézet volt a szervező. A fókuszban pedig a programozás, a robotika, a mesterséges intelligencia és a karrier lehetőségek álltak. Az eseményen résztvevő középiskolás diákok és pedagógusaik átfogó képet kaphattak az intézet képzéseiről, valamint az informatikai szakmában rejlő lehetőségekről. Írja honlapján az intézmény. A program során az egyetem oktatói mellett iparági szakemberek és vállalati partnerek is bemutatkoztak. Kreatív programokon vehettek részt a Sipkai Barna Technikum 9-esei. A diákok a digitális közösségi alkotóműhely műhelyébe látogattak el, írja közösségi oldalán a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A tanulók saját egyedi kulcstartókat tervezhettek, betekintést nyerhettek a modern digitális technológia világába, de megfigyelték, hogyan dolgozik a gravírozó és vágógép, és hogyan válik egy tervből kézzelfogható alkotás. A program során kipróbálhatták a tanulók a 3D-tollat is, emellett robotvezetésre is lehetőségük nyílt. Híreink végén a várható időjárásról. Ma a front mögött felfrissül a levegő. Napközben 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Sok napsütésre van kilátás, csak helyenként itt térségünkben lehet időnként több gomoly felhőzet az égen, de csapadék nem várható. Az északi északnyugati szelet sokfelé kísérhetik élénk erős lökések. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lehet az égen, csapadék ezen a napon sem várható. Több helyen lesz élénk az északi északnyugati szél. Itt térségünkben erős széllökések is előfordulhatnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
9: Legközelebb majd 2 órakor jönnek friss hírek. Itt a Best FM-en jó étvágyat kívánok mindenkinek, aki most ebédel. Jó, ha eszünk gyümölcsöt, hogy miért? Palagi Alexandra dietetikust nem sokára erről kérdezem.

Róma az örök város, hát azt hiszem, amikor az ember Rómában jön, megy, azt érzi, hogy folyamatosan valami díszletben sétel. Tehát akármerre forgatjuk a fejünket, biztos, hogy ott egy szobor, egy műemlék, egy tábla, de azért még ha Rómában jövünk, megyünk is, azért vannak olyan ikonikus helyek, amit minden alkalommal minden turista felkeres, mert hogy kihagyhatatlan. Hát ide tartozik a Trevi kút is, ami Róma egyik legismertebb és leglátogatottabb műemléke. Egyébként sokkal nagyobbnak gondolja az ember, mint mikor ott van a helyszínen. Nem azt mondom, hogy kicsi, csak ugye látjuk a fotókat, meg minden. Akkor oda megyünk, azért egy picit ez kisebb, de lenyűgöző. Monumentális barokk szökőkútról van szó, a város szívében, a Trevi negyedben. A kút neve a Trevi, azaz három kút kifejezésből ered, mivel három út találkozik a téren, ahol a kút áll. A mai formáját Nicolas Salvi tervei alapján 1732-ben kezdték el építeni, és 1762-ben fejezték be Giuseppe Panini irányításával. A kút fő témája a tenger és annak istenei. Középen Poszeidon vagy Neptunus, a tenger istene látható, aki egy kagyló alakú szekéren áll, amelyet két tengeri ló húz. Az egyik ló vad, a másik szelíd, ezzel szimbolizálva a tenger változó természetét. A Neptunus szobrát Pietro Bracchi faragta. A fő alak két oldalán allegórikus nő alakok állnak, az egyik a bőséget, a másik az egészséget testesíti meg. A háttérként szolgáló homlokzat a Palazzo Poli épületéhez tartozik, ami még monumentálisabbá teszi az összképet. A kút vizét egy ókori római vízvezeték hozza, amelyet időszámításunk előtt egyébként 19-ben Agrippa építetett, tehát nem mostani a vezeték. A Trevi kút nem csak művészi, hanem spirituális élményt is nyújt a látogatóknak. A legismertebb hagyomány szerint, ha valaki háttal állva pénzérmét dob a kútba, és ezt minden turista megteszi, a jobb kezével a bal válla fölött biztosan visszatér Rómába. Ha két érmét dob, szerelmet talál. Ha hármat, akkor meg is házasodik. Naponta több ezer, még egyszer mondom, több ezer eurót dobnak bele a turisták, a pénzt rendszeresen összegyűjtik és jótékony célra fordítják. A kút híressé vált Federico Fellini La Dolce Vita című filmje nyomán, különösen Anita Ekberg ikonikus jelenete révén.

A kompozíció dinamikus és drámai, ahogyan az a barokk stílusban megszokott. Az építés több évtizeden át tartott, és politikai, valamint pénzügyi nehézségek hátráltatták. Mára azonban a Trevi kút Róma egyik legismertebb ikonja, évente milliók keresik fel. A turisták mellett a helyiek is gyakran megállnak itt egy-egy pillanatra. Számos legenda és történet kapcsolódik hozzá, amelyek mind-mind hozzájárulnak a hely varázsához. A Trevi kút nem csupán dísz, hanem élő része a város szövetének. Akár napsütésben, akár eső után látogatjuk meg, mindig lenyűgöző látvány nyújt. Egyik különlegessége, hogy a víz alatti világítás is része a szobrászati kompozíciónak. A részletek aprólékossága, a halak, a vízi növények, a hajók tanúskodnak az alkotók zsenialitásáról. A Trevi kút a múlt és a jelen találkozása. Egy olyan hely, ahol az antik mitológia, a barokk művészet és a modern turizmus összeolvad. Tehát, ha Rómába utazunk, a Trevi kút meglátogatása kötelező élmény.

0: Törődünk az egészségünkkel, jön a kalóriadó, Pallagi Alexandra dietetikussal beszélgetek. Szia, Szandi, üdvözöllek!
1: Szia, Hajni, én is téged is köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
0: Döbbenetes mennyiségű gyümölccsel találkozhatunk, és hát azt gondolom, hogy ilyenkor aztán már tényleg nem lehet kifogás, hogy ja, én ezt nem szeretem, meg azt nem szeretem, mert hogy minden van. Miért fontos a gyümölcsfogyasztás? Miért kell gyümölcsöt ennünk?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, ugye a megfelelő zöldség és gyümölcsfogyasztás azért elengedhetetlen, mert ezek a nyersanyagok tele vannak ugye vitaminokkal, ásványi anyagokkal, ami a szervezetünk optimális működésében segíthet. Beszélnünk kell a rosttartalmukról, ami szintén hozzájárul a megfelelő bélműködéshez, és egyébként a koleszterin szint csökkentéséhez is.
0: Na.
1: Akkor az sem elhanyagolható, és ezt talán kevesebben szokták tudni, hogy a gyümölcsök külön színét különböző antioxidánsok adják, és ezek az antioxidánsok az immunrendszerünk megfelelő működését segítik elő. Minél többféle színű zöldséget eszünk, annál többféle antioxidáns tudunk a szervezetünkbe juttatni, és ezáltal több fronton tudjuk támogatni az immunrendszerünket is.
0: Neked szokták mondani, az antioxidánsok fontosak ugye a rák megelőzése szempontjából is.
1: Igen, pontosan.
0: Milyen gyümölcsöket tegyünk nyáron? Most mindenhol dinnyét látok, meg barackot, meg szilvát, fú, nagyon jó kaják vannak, meg ott az áfonya, a bogyós gyümölcsök, szóval minden van most.
1: Igen, ahogyan kezdted is, valóban a nyár bővelkedik gyümölcsökben, és ezt érdemes kihasználni, és az idén jellegű gyümölcsöket fogyasztani inkább, ugyanis ezeknek magasabb a vitamin és ásványi anyag tartalma, nem beszélve arról, hogy a hazai termékeket tudjuk megvásárolni, amelyek kevésbé szennyezik a környezetet, és ugye nem kell érlelőanyagokat adni ahhoz, hogy akkor érjenek meg, mikor Magyarországra érnek, nem kell őket hosszú utakon eljutatni a célországba, de már májusban megkezdődik az eter, cseresznye szezon, ezután ugye a málna, egeres, faeter, feder is elérhető, akkor később már ugye a barackok, különböző nektarin, sárga barack, őszi barack, dinnyefélék, ahogy te is említetted, én is, ami ugye egészen augusztusig elérhető, szeptemberben aztán kezdődik, sőt igazából már augusztus végén a szőlő, szilva, aztán az almaszüret is kezdetét veszi. Nyáron is elérhetőek a citrusfélék, de ilyenkor tényleg érdemes inkább az idén jellegű termékek mellett letenni a voksunkat. Ezt a szervezetünk és egyébként a pénztárcánk is meg fogja hálálni.
0: Ez így van. De hogy mi a helyzet azokkal, akik cukorbetegek, hogy hányszor ehetünk gyümölcsöt egy nap, és hogy mi a helyzet a divatos gyümölcs diétákkal, legközelebb ezzel folytatjuk. Köszönöm szépen!
1: Én is köszönöm!

Minden évben május első vasárnapja az anyukákról szól, az utolsó pedig a gyerekekről, tehát most az ifjabb generációt ünnepeljük. Május 31-én városi gyereknap is lesz majd itt Nyíregyházán, a Kossuth téren. Fellép többek között a Buratino Báb Színház, az Y2K mesediszkóval készül, bemutatkozik zenés táncos műsorral a Hellendoron nyelviskola. A Near One Dance showtánc csoportja is megmutatja, hogy mit tud, biztos vagyok benne, hogy egy nagyon szuper ucikban, és lesz Vidám Manó koncert is. Persze Vidám Parkot és óriási mesefigurákat is ígérnek a szervezők, de lesz Peppa Malac, Hello Kitty, Stitch, Sonic és még sokan mások, akikkel lehet nyugodtan majd fotókat is készíteni.

jó. Jönnek a hírek most itt a Best FM-en, és ez azt jelenti, hogy én el is búcsúzom, de mindezt egy-két program kíséretében teszem. Pénteken hívják, várják majd az érdeklődőket az Örökségünk Őrei Egyesület tagjai a Vármegye háza Besenyei György termébe, ahol kötet bemutatóra kerül majd sor, és ezt a Oszkár, a Vármegyei Közgyűlés elnöke és Kis András Vármegyei képviselő fog majd köszöntő beszédet mondani, aztán jön a megnyitó, majd több előadás Kollár Tibor, Kovács Gergely és Horogszegi Tamás jóvoltából. Minden mellett hamarosan jön majd az ünnepi könyvhét és a 97. és egyben a 25. gyermekkönyv napok is, június 10-től 15-ig. Ennek a részletes programja egyébként megtalálható a www.bestfmnyiregyháza.hu-n is. Június 2-án pedig a Nemzeti Összetartozás napját tartják majd meg. Nyíregyháza Sóstóhegy lesz majd a helyszín, az első köztéri emlékpark. Az ünnepi megemlékezés részletes programja is megtalálható a weboldalunkon, és ha már megemlékezés, akkor ehhez kapcsolódóan a Hősök terén is lesz majd ünnepi program, egészen pontosan június 4-én közreműködik az eseményen majd a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium csoportja. A programokhoz jó szórakozást, most jön Dékán Pisti, én pedig holnap újra, Szendi Hajni vagyok.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: További részletek Cserivagép, Debreceni út 233/C, www.cherivagep.hu.
4: Van egy emlék, amit nem felejtesz el. A nagymama konyhájának illatát, a töltött káposztáit, a füstös baggulyásét, a szaftos pörköltekét. Most ezt megtalálod Nyíregyházán, a Korzó 3. emeletén, a Magyaros Ételbárban. Frissen készült magyaros ételek, gyors kiszolgálás, bőséges adagok és minden nap egy napsztárja ajánlat. Magyaros Ételbár. Jó lakni kötelező.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Felveszik a harcot a szúnyogok ellen. Drogdíler és kerítő rendőrkézen, és nyíregyházi sikerek a filmfesztiválon. Kovács Rádai Andrea vagyok. Felveszik a harcot a szúnyogok ellen. Május 29-én pénteken a Nyír VV megbízásából a Tréner Kft. 280 hektáron légi és 33 hektáron földi úton szúnyoglárva írtást végez Nyíregyháza város közigazgatási területén. Pótnapnak május 30-át jelölték ki. Kiemelt területek a sóstóító és a bújtosító környezete, a Tokaji úti piac mögötti vizes terület, Borbánya mélyen fekvő területei, az Igrice csatorna, a Kótai úti szennyvíztisztító kezelhető környezete és a város más mélyen fekvő területei. A gyérítést a kora reggeli órákban végzik. A védekezés során felhasznált készítmény az emberekre és a melegvérű állatokra ártalmatlan, közölte a városüzemeltető. Újabb dílert fogtak az egyenruhások. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség munkatársai a Delta program keretében fogtak el egy nyírbátori férfit, aki drogeladásból és nők prostitúciós tevékenységének szervezéséből szerzett jövedelmet. Az egyenruhások a házkutatás során droggyanús anyagot, valamint a kerítés bűncselekményét igazoló feljegyzéseket és digitális adatokat is lefoglaltak. Az 58 éves férfit letartóztatták, közölte a vármegyei rendőrség. Két díjat nyertek a Szent Imre Katolikus Gimnázium diákjai az Országos Diákfilmfesztiválon, írja nyíregyháza.hu. A fiatal filmesek két kategóriában is elhozták az úgynevezett Oscar díjat. A kétfordulós versenyen online beküldött alkotások közül előválogatással döntöttek arról, mely pályaművek kerülhetnek a döntőbe. Végül 33 film jutott a zsűri és a közönség elé. A végzős Mihalik Szabolcs, Csák Máté és Plusz Emília, Petőfi Sándor Szeptember végén című versének feldolgozásával nyerte el a legjobb klipnek járó díjat. A 11-es Péter Artúr, Szigili Kitti, Bíró Boris és Vas Nimród pedig a 301-es ügy című bűnügyi komédiával a legjobb bűnügyi történet díját szerezték meg. A fesztivált 1999 óta szervezi a Pest-Szent-Lőrinc Pest-Szent-Imrei felnőttek gimnáziuma, amely a mozgókép és az irodalom iránt érdeklődő fiatalok számára biztosít bemutatkozási lehetőséget. Ma a front mögött felfrissül a levegő. Napközben 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Sok napsütésre van kilátás, csak helyenként itt térségünkben lehet időnként több gomoly felhőzet az égen, de csapadék nem várható. Az északi északnyugati szelet sok felé kísérhetik élénk erős lökések. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lehet az égen, csapadék ezen a napon sem várható. Több helyen lesz élénk az északi északnyugati szél. Itt térségünkben erős széllökések is előfordulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
7: Szaladnak a hét napjai, csütörtök délután is, Best FM, Dékán István vagyok, tartson velem ma is, töltsük ezt a 4 órát együtt, és jöjjenek a legnagyobb dalok. Madonnával indulunk, az American Pie után pedig nézzük a legfrissebb előrejelzéseket. Hogyan alakul a délután, és pörög a nap, Péter dal.

Together Again, a legismertebb Janet dal pörgött le éppen, és majd Alcazarral irány a diszkó. Amikor leporolták a diszkó dalokat, és újra énekelték, megpróbálták újra divatba hozni, hát erről szólt az Alcazar bandája. Ide jön a dal, This is the World We Live In. Hallgatjuk mindjárt, nézzük a legfrissebb előrejelzéseket. Hát jócskán visszaesett a hőmérséklet, ahogy erről beszéltek. A portálokért olvasható volt, kommunikálták az időjósok. Közel 10 fok, majdnem 10 fok az a hőkülönbség, mely a mai napra mutatkozott, és mely miatt fejfájós lehet ez a délután. A folytatásban hidegfront érkezik, ez továbbra is jelentheti az erősödő tüneteit, az ízületi, az izomfájdalmat, a végtag fájdalmakat, nagy a hőterhelés. Ez a gond. 22 fok a hőmérőn, látunk felhőket az égen, de nem kell készülni, esőre pedig igazából vált lenne hely, hogy hova csöpögjön. Én azt gondolom, ezzel mindannyian egyetértünk az esőre. Leghamarabb majd a hétvégén lehet számítani. Egyébként a jövő hónap már sokkal csapadékosabbnak ígérkezik itt a 30 napos előrejelzést. Tekintve mondjuk, hát ez éppen júniusra nem biztos, hogy a legszerencsésebb. Hát talán még akkor se gáz. A fenyőfélék magas, a pázsit fűfélék és a csalánfélék közepes szintjére számoljon, hogy pillancsunk a pollen jelentésünkre is. Hát erről ennyit, jöjjön Alcazar, meg hallott pénzdala dobban itt a Besten.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Ez volt a Gorillaz dal, és a Bieberszékkel folytatjuk, előttünk pedig a pancsolás lehetősége. Strand says on. Ezzel a szójátékkal indítsuk gondolatunkat, hiszen elindult a tófürdő után a parkfürdő is megkezdte részleges működését, olvasható a nyíregyháza.hu-n. Részleges nyitvatartásról beszéljünk, hiszen ilyenkor még nem 100%-os kapacitás van, nincs minden nap nyitva a fürdő, nem látogatható minden nap a medence, de ez is csak ideig, óráig lesz így, ugyanis a fürdőkomplexum teljes nyitvatartása június 13-ától várható, tehát az iskola vége előtt egy héttel már nyugodtan készülhet egy kis pancsolásra. Kiegészítő infók most a nyíregyháza.hu-n. Jön a Bieber csapata, meg Aqua és Barbie Girl, aztán pedig Martin Solveig hozza egyik legnagyobb dobását kislemezéről, ez a Rocking Music.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Nyíregyháza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Nagy Bogi énekelt, a naptárt lapozva pedig ráébredhetünk, hogy 31-én a srácokra fókuszál minden tekintet, ugye május utolsó vasárnapja, az a gyermeknap, így pedig rengeteg program a városban, mert érdemes szem előtt tartani. Hát ide egy kis betekintés. Kezdjük a tűzoltóság meglepetésével, gyermeknap alkalmából ismételten kinyitják a szertár kapuit, és megnézhetjük 31-én a tűzoltó autókat, talán bele is ülhetünk, talán a szirénát is megnyomhatjuk. Láthatjuk ezeket a gépeket testközelből, fényképezkedhetünk, mint minden évben. Most is lehetőség nyílik erre. Május 31 kiegészítések a Best FM oldalán. Városi gyermeknap május 31 Kossuth tér, 14 óra Buratino Báb Színház. Ekkor kezdődnek a programok, Y2 Mesediszkó, Helen Döron, nyelviskola, zenés, táncos, angol-spanyol nyelvi műsora, Nyíregy Dance Show tánccsoport és a Vidám Manó koncertje. Ez lesz tehát a Kossuth téren, szerintem ez is nagyon jó program, és egy kicsit elkanyarodva innen, 30-ára is fordítsunk tekintetet, figyelmet, a Szelektív Szombat, szintén a Kossuth tér programja, és szintén nagy tömegeket fog megmozdítani a Vidám Manók, itt is láthatóak, 10 órától egyébként Street Dance School, Naninsky és Figaro, Szabolcs Néptánc Együttes, Konzi Brass, Óriás Buborék Show, Kelet Deluxe, Kelet Brass Band, és majd a Bikini koncertje 19 órakor lezárja a programok sorát. Úgyhogy érdemes megnézni a Best FM oldalán a programok fül alatt a hétvégi kikapcsolódási lehetőséget, hiszen mindenhol is lesz minden. Hát erről ennyit. TLC-vel folytatjuk. Itt van Sean Paul dala is. I'm Still in Love.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: 3 óra mindjárt jönnek a friss hírek, Andi tájékoztat minket, és kezdődik a pizzás játék. A Pizza Mafia ma is hozta a szuper pizza menüt, én pedig ma is kisorsolhatom majd a 4 órai hírek előtt. A kommentelők között keres a bejegyzést Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Hétvégén ismét szelektív szombat. A nemzeti összetartozást ünneplik Nyíregyházán, és 2 aranyérem és 2 országos csúcs Albániában. Kovács Rátai Andrea vagyok. Most hétvégén ismét szelektív szombat Nyíregyházán. Játékos vetélkedőkkel készülnek a családoknak, a fókuszban a szelektív hulladékgyűjtés áll. Petro Árpád, az IAK cégvezetője rádiónknak elmondta, készülnek színpadi produkciókkal, de a gyerekek egy kukásautóba is beülhetnek.
3: Meg kell még jegyeznem, hogy a kukás konténeres autó bemutató is nagy népszerűségnek örvendett az előző években, úgyhogy ezt nem tudjuk kihagyni. Én úgy gondolom, hogy mindenki gyerekkorában egyszer legalább szeretett volna kukás autóra ülni, vagy kukás autón dolgozni, úgyhogy erre most lehetőséget biztosítunk a gyerekeknek, akár beülni a kormánykerék mellé, vagy esetlegesen hátul a kapaszkodó megkapaszkodni ott, ahol a rakodó kollégák állnak. Az idei évben csatlakozik a rendezvényünkhoz a Magyar Máltai Szeretetszolgálat is, aki viszont használt ruha darabokból újrahasználati tárgyakat, ruhákat, táskákat, könnyelzők készítést fog majd bemutatni a Kossuth téren.
2: Ünnepi megemlékezést rendeznek június 4-én délelőtt a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Nyíregyházán. Az eseménynek a Hősök tere ad otthont. A Nemzeti Összetartozás emlékművénél várják majd az érdeklődőket. A programot Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye önkormányzata, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kormányhivatal és Nyíregyháza önkormányzata közösen rendezi. A szervező tájékoztatása szerint ünnepi beszédek és műsor is lesz a megemlékezés során. A rendezvényen a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium közre működik majd. Magyarországon 2010 óta június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja. Az országgyűlés ezzel a nappal a trianoni békediktátum aláírásának évfordulójára emlékezik, írja a nyiregyháza.hu. Remek teljesítmény nyújtott a Nyíregyházi Sportcentrum szenior atlétája, Losonci László, a múlt hétvégén megrendezett Balkán Masters Speed bajnokságon, Albániában. A Nyíregyházi Sportcentrum a közösségi oldalán azt írja, az M70-es korosztályban versenyző atléta 2 számban állt rajthoz, és mindkettőt, a 100 méteres síkfutást és 80 méter gátfutást is megnyerte. Ráadásul mindkét számban országos csúcsot is döntött. Ma a front mögött felfrissül a levegő. Napközben 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Sok napsütésre van kilátás, csak helyenként itt térségünkben lehet időnként több gomoly felhőzet az égen, de csapadék nem várható. Az északi északnyugati szelet sok felé kísérhetik élénk erős lökések. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lehet az égen, csapadék ezen a napon sem várható. Több helyen lesz élénk az északi északnyugati szél. Itt térségünkben erős széllökések is előfordulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 3 perccel járunk, 3 óra után elindult a Pizza Mafia játéka itt a Best FM-en, egészen 4 óráig pörög ez is. Tudja, ma is szuper pizza menüt nyerhet az ő segítségükkel. Keresse a bejegyzést, szóljon hozzá, én pedig regisztrálom. A játék így zajlik, Sakja énekel, ez a lóca.

a Nagy Ricsi, Daládudójuk kit érdekelt címmel hoztam ezt a sikert, és nézzük a játékot, mert ma is megtalál Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, itt csatlakozhat a Pizza Mafia játékához, és így nyerhet szuper pizza menüt. A kérdés arra vonatkozik, melyik korba utazna vissza, ha lenne, a lehetősége, hova látogatnál, hol élne, volt már egy ehhez hasonló játékunk. Én megmondom őszintén, hogy nekem nagyon tetszett az a rock'n'rollos stílus, mert ugye Fenyő Mikiék testesítettek, meg annyira más volt annak a világnak a vibrálása. Persze lehet, hogy csak akkor, ha közel voltunk a tűzhöz. Szóval ilyesmi üzeneteket várok ebben az órában, és ne feledje, ha hozzászól, regisztrálom. Ha regisztrálom, akkor sorsolás útján nyerheti a szuper pizza menüt. Nagy Ricsi, Daládudójuk kit érdekel, Savage Garden, To the Moon and Back.

A Hold dal a Nákcsi Attilával, Lotfi Begével, az Álmokfutókkal, itt a legnagyobbak között egy 2000-es beli dal, vitt minket néhány évvel korábbra. Ugye ekkor még mindenki táncolt a diszkókban, énekeltük a dalokat, tök jól éreztük magunkat, manapság pedig már igazából diszkó sincs, vagy legalábbis a diszkó korszak szerintem leáldozott. Szóval ide is utazhat, ha van kedve ebbe a korba, de ne én adjam az ötleteket, írja meg, hogy hova látogatna szívesen, hol töltene időt, vagy hol lakna, hol élne, ez is érdekel, így várom üzeneteit ebben az órában. Ha hozzászól, regisztrálom, ismerjük már a játékszabályokat. Nézem Facebook oldalunkon. Ágota volt a leggyorsabb üzenetírunk, azt írja, 93-ban sajnos nem tudtuk meg, hogy miért. Mi történt 93-ban? Talán a 90-es években, ez már Tibor üzenete, és hozzáteszi a jelenlegi ismeretekkel. Nem tudom, lottózni akar? Én csak 2001-ig. Merőben más lenne az életem. Edith konkrétan megfogalmazta, 29 évet utaznék vissza az időbe. És nem tudom, hogy miért, ezt nem kötik az orromra, pedig teljesen jó lenne. Nagyon örülnék neki. Jolani egy képpel játszik ma velünk, ő a dinoszauruszok korát látogatná. Hát nem tudom, ott lehet, hogy mi igazából csak vacsorának lennénk jók. Hát azért ezt én átértékelném. De minden esetre ez is egy üzenet, ez is egy regisztráció. A dalok pedig pörögnek a folytatásban is. Eve-vel és Gwen Stefani-val folytatjuk, ez a Let Me Blow Your Mind, aztán itt lesz majd Curtis és a

0: zenét.
1: A te rádiód. Best FM.
2: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

0: Egy remek nyári dal, az Ace of Base, a 90-es évek végéről a Curl Summer címmel énekelt nekünk, aztán Város Infóink mindjárt. A játékunkat pedig megtalálja a Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, így csatlakozhat a Pizza Mafia játékához egészen pontosan, ha ott hozzászól, kommentel, válaszol a feltett kérdésre, melyik korba mennyit utazna vissza az időbe, ha lehetne, így várom gondolatait, hozzászólásait. És a szerencsés, akkor a 4 órai hírek előtt önt húzzom ki virtuális kalapunkból, így nyerheti meg a Pizza Mafia ajándékát a Super Pizza menüt, benne a Gusto és a Bolognese pizzákkal. Nézzük a hozzászólásokat. Zsave így játszik velünk 25 évet, hogy megint ugyanezt leéljem. Zsave, írj légy szíves egy teljes nevet, mert akkor csak így tudlak regisztrálni a játékba. Ha lehetne, akkor a 80-as években, hogy megtapasztaljam, milyen zenéket is hallgatnak az emberek, akár a rádiókból. Szólva, Gábor üzenetét olvastam, és itt van Andi hozzászólása 1983-ban, ő akkor született, tehát ő újra kezdeni az egészet, az egész életét, és ha nem alakulna szerencsésen, ha nem fordulna jól a kocka, akkor is megérné. Ezt csak így itt hagyom, és hozom városinfóinkat, hiszen ezzel folytatjuk, aztán pedig a New Level-en Pájor énekel mindjárt.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mozgás, tanulási képességek és szociális készségek tréningére, evésterápiára vagy autizmus-specifikus fejlesztésre lenne szükséged? Téged is vár a Leveleki Molnár Kastélyban működő Platán Fejlesztő Központ. molnarkastelylevelek.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Nyíregyházi sajtóinfo a Városházáról.
4: Kedves nyíregyházi rádióhallgatók, városunk lett az egyik legnépszerűbb belföldi úti cél a pünkösdi hosszú hétvégén egy friss turisztikai összesítés szerint. A gyerekekkel utazók körében Nyíregyháza végzett az első helyen, elsősorban a Sóstó térségében található programoknak, az Aquarius élményfürdőnek és a Nyíregyházi állatparknak köszönhetően. A legtöbb vendég két éjszakára foglalt szállást, és továbbra is keresettek a wellness szolgáltatásokat kínáló helyek. A napos idő és az utolsó pillanatos foglalások is jelentősen növelték az érdeklődést a város iránt. Megkezdődött a nyári virágok kiültetése Nyíregyházán, a következő hetekben több mint 40 ezer egynyári dísznövény kerül a közterületekre a nyírvévé munkájának köszönhetően. A megszokott virágágyások mellett idén is virágoszlopok, függőkosarak és különleges növénykompozíciók díszítik majd a várost. A könyvtár előtt egy hatalmas nártisz alakzat, a Józsavárosban pedig virágpandamacik várják majd a járókelőket. A város célja, hogy Nyíregyháza még színesebb, otthonosabb és virágosabb legyen a nyári szezonban. Több nyíregyházi játszótéren is fejlesztéseket végez a Nyírvévé Nonprofit Kft. A biztonságosabb és modernebb játék érdekében. Cserélik az előregedett homokozókat, a nyári melegre készülve pedig több helyszínen napvitorlákat is kihelyeznek. A Fazekas János téri játszótéren új csúszdavár, egyensúlyozó játékok és különböző hinták várják majd a gyerekeket. Június 2-án nyílik meg a Mohács 500 című kiállítás a Nyíregyházi Kállai gyűjteményben. A tárlat országos múzeumi összefogással valósul meg, többek között a Magyar Nemzeti Múzeum és a Déri Múzeum közreműködésével. A kiállítás a hódoltság korát mutatja be, miközben az intézményben jelenleg is több tárlat várja a látogatókat. Az idei év a Kállai Kristóf emlékképjegyében telik. A gyűjtemény alapítójának születésének 110. évfordulója alkalmából. További részletek a városi sajtóban és a nyiregyhaza.hu oldalon.
3: Hírek, információk, aktualitások a Nyíregyházi Városházáról minden héten.
0: A Városházáról is érkeznek a legfrissebb hírek. Ezek voltak a városinfóink, aztán pedig folytatjuk a legnagyobb dologkal, de meg a játékkal keres a bejegyzést. Best FM Nyíregyháza a Facebook oldalán. Itt van a New Level on Fire, ez már valami...

Énekelt a Blue, ez volt a One Love, és érkezik az Aire Mafia, a bónuszjáték című dallal. Itt a legnagyobbak között jó munkát kívánok itt a csütörtökben, kereste már a bejegyzést. Facebook oldalunkon Best FM Nyíregyháza, ne feledje, csak így csatlakozhat, kapcsolódhat a Pizza Mafia játékához, melyben ma is kisorsolásra kerül majd a Super Pizza menü, benne a Gusto és a Bolognese pizzákkal. Arra voltam kíváncsi, melyik korba utazna vissza, ha lehetne, és hát valaki a dinoszauruszokat látogatná, ilyen üzenet is érkezett. Sokan felkeresnék a születési évüket, hogy újra kezdjék, újra dobjanak. Attila azt írja, ő a középkorba utazna, de nem igazán tudja, hogy miért. Hát nem tudom, ez a lovagi világ, ez húha, tőlem talán távol áll. 30 évet mennék vissza, Adél üzenete, semmit, mármint nem utazna. Most pont jó minden, írta nekünk Ildikó. Aztán egy másik Ildikó, aki üzent nekünk, szia, megint mindent újra kezdeni. Na jó, akkor kb. 40 évet. Tünde elég messzire rúgná a labdát. 1800-as évek, szép ruhák, parkok, udvarlók, gárdetám, klasszikus zene. Igen, ennek azért megvolt a pálya. Így várom üzeneteit. Még 20 percünk van, hogy a mai játékban tudjam regisztrálni az ön üzenetét is. És miközben írogat, jönnek a dalok, itt van nekünk az Aire Mafia, Amy Winehouse és a Back to Black is, itt a legnagyobbak között.

sosem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: Back to Black, de jó az a dal. Amy Winehouse énekelt. Jó munkát kívánok, ez a Best FM, és itt vagyunk az célegyenesbe. 10 percünk van együtt játszani, aztán pedig jönnek a hírek. Ami előtt megtudjuk, hogy ki nyerte meg a szuper pizza menüt a mai napon. Benne Augusto és a Bolognese pizzával. Ne feledje, holnaptól ez már át is vehető a Pizza Mafia srácoktól, és erre 2 hete van. A kérdésmet pedig megtalál Facebook oldalunkon, illetve amire válaszolnia kell, arra irányul, hogy melyik korba utazna vissza, ha lenne lehetősége. Nagyon sokféle üzenet érkezett Facebook oldalunkon, az önét azonban továbbra is várom, miközben énekel Kelemen kabátban. Ez a Nem tudom, aztán megtudjuk, hogy ki nyert.
1: Nem tudom, jó-e az út, ami járok. Nem tudom, hova vezet.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: És mindjárt 4 óra érkeznek a friss hírek. Andi tájékoztat minket, a játékunk ezzel pedig lezáródott, hiszen a következő órában a közlekedéssel foglalkozunk. A mai kérdésem pedig arra vonatkozott, hogyha lenne egy kor, amit meglátogatnánk, akkor az mi lenne? Mennyit utaznánk vissza az időbe? Hát nem feltétlenül mindenki így értette a játékot, mert valaki a saját életére levetítve gondolkodik azon, hogy újra kezdené-e vagy nem a saját életét. Hát nem feltétlenül erről szólt a játék, de ilyen üzenetek is jöttek. Nagyon-nagyon sokan visszautaznának a gyermekkorukba, hogy valamilyen más szakmát tanuljanak, és egy kicsit jobb legyen az életük. Igen, az általános iskolát, ha az ember elszúrja, akkor nagyon nehéz utána azt helyre kalapálni. Kevergettem, forgattam, pontosabban tette ezt az automatika, és itt a nyertesünk. Talán 1994-től 1997-ig itt változtatnék a legtöbbet az életemmel kapcsolatban. Tanulmány, stb. Jött az üzenet egyébként Ádámtól. Jó étvágyat kívánok, öné a szuper pizza menő, és ugye ez is egy félreértett hozzászólás, de mindenkit regisztrálok, mint ahogy lenni szokott ez, hiszen szeretnék mindenkinek esélyt adni. Holnap is lesz egy ilyen lehetőség, amikor majd pizzákat nyerhet itt a Best FM-en, a Pizza Mafia játékában. Most azonban közlekedjünk, és a hírek Andi jön.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: További részletek Cserivagép, Debreceni út 233 per C, www.cherivagep.hu.
4: Választ a Nyíregyházi Egyetemet! Modern infrastruktúra és támogató közösség vár rád. A nálunk is elérhető Pannonia ösztöndíj programmal a világ kinyílik előtted. Fedezd fel új kultúrákat, tanulj nyelvet és szerezz szakmai tapasztalatot külföldön. Tradíció és innováció. Ez a Nyíregyházi Egyetem. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával, a Tempusz közalapítvány által kezelt program keretében.
5: Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai Prémium Lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
6: A fuga miatt még ne váljatok el. Egy fürdőszoba felújítás még nem válók. Mielőtt összevesztek a bézs meg a tört fehér fugán, gyertek a Csempe és Kertáruházba. Csempék, falpanelek, inspiráló ötletek és 3D látványterv, hogy előre lásd, mi fog jól kinézni. Csempe és Kert, Nyíregyháza, Nyíregyházi út 19. Mi a fürdőszobát tervezzük, nem a békülést. Csempekert.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
7: Rendben befejeződtek az írásbeli érettségig. Még hétfőig pályázhatnak a helyi alkotók, és pályaorientációs napot tartott az egyetem. Kovács Rádai Andrea vagyok. Rendben befejeződtek az írásbeli érettségig. 15 napon csak nem 148 ezer középiskolás adott számot tudásáról. A feladatlapok és javítási értékelési útmutatóit az oktatási hivatal folyamatosan nyilvánosságra hozta honlapján. A szervezés a megszokottak szerint zajlott, az együttműködés a fővárosi, vármegyei kormányhivatalokkal példaszerű volt. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3-án kezdődnek. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében idén több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. Még hétfőig nyújthatják be jelentkezéseiket helyi alkotó művészek Nyíregyháza önkormányzata képzőművészeti pályázatára. A támogatást 2002-ben alapították, célja pedig, hogy segítse a városban élő tehetséges művészek szakmai fejlődését, valamint hozzájáruljon új magas színvonalú alkotások létrejöttéhez. A nyertesek 2027. augusztusában a Városi Galéria Pádyula termében rendezett kiállításon is bemutatják majd alkotásaikat. További részletek a nyiregyhaza.hu oldalon. Pályaorientációs napot tartottak a Nyíregyházi Egyetemen. A Matematika és Informatika Intézet volt a szervező. A fókuszban pedig a programozás, a robotika, a mesterséges intelligencia és a karrier lehetőségek álltak. Az eseményen résztvevő középiskolás diákok és pedagógusaik átfogó képet kaphattak az intézet képzéseiről, valamint az informatikai szakmában rejlő lehetőségekről. Írja honlapján az intézmény. A program során az egyetem oktatói mellett iparági szakemberek és vállalati partnerek is bemutatkoztak. Kreatív programokon vehettek részt a Sipkai Barna Technikum 9-esei. A diákok a digitális közösségi alkotóműhely műhelyébe látogattak el, így a közösségi oldalán a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A tanulók saját egyedi kulcstartókat tervezhettek, betekintést nyerhettek a modern digitális technológia világába, de megfigyelték, hogyan dolgozik a gravírozó és vágógép, és hogyan válik egy tervből kézzelfogható alkotás. A program során kipróbálhatták a tanulók a 3D tollat is, emellett robotvezetésre is lehetőségük nyílt. Híreink végén a várható időjárásról. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lehet az égen. Csapadék ezen a napon sem várható. Több helyen lesz élénk az északi-északnyugati szél. Itt térségünkben erős széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra felfrissül a levegő, 4 és 13 fok közötti minimumokra van kilátás. Napközben 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, valamint este elszórtan záporzivatar is kialakulhat. Délután 25 és 33 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 4 óra után pedig fókusz a közlekedésen. Ma is várom észrevételeit az utakról. 33-33-103-9. Érezhető azért, hogy a hidegfront áthaladt az országon, jócskán visszaestek a hőmérsékleti adatok. Jelenleg 21 fok van, ide énekel Krisztina, ez a Car Wash.

Magditól is egy jó kis nyári dal, egy jó kis dudolós nyári dal a közlekedésben. Ez volt a szerelem, aztán majd Britney folytatja Crazy előtt. Nézzük a felújítást, mely a tömegközlekedési rendszerek közül a MÁV járatait érinti egészen pontosan. Ez már elindult 27-től tegnaptól és egészen augusztus végig. Tervezett munkák zajlanak, méghozzá Nyíregyháza Mezőzombor közötti vasúti pálya felújításáról essen szó. Itt a sebességkorlátozások megszüntetése a cél, és nyilvánvalóan ilyenkor vágányokat, talpfákat, váltókat is cserélni kell. Mindezek mellett a kommunikáció is fontos, így ennek rekonstrukciója is megvalósul a munkálatok során. Számítson rá, készüljön erre. Burkolat felújítás a 38-ason, egy közel 3 kilométeres szakaszon. Jelenleg is aszfaltozási munkák pörögnek, terelik a forgalmat. Mérsékelt tempóval, sok-sok türelemmel a 38-ason. Ezt kérem és várom. Üzeneteit, észrevételeit 30-333-1039. Csak 10 perc dr. Móri Gyulával, Szakács Tiborral fél ötkor, szokásos időben, csökkenő tesztoszteron szint jele. Hát erről beszélgetnek majd, érdemes figyelni.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei.

a lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Hangya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: Filó dalát hallottuk, erősödő szélre számoljon odakint a közlekedésben, főként a mikromobilitási eszközök kapcsán veszélyes ez. Őket könnyebben megbillenti a hirtelen érkező széllökés, így nagyobb oldaltávolsággal. Közlekedjünk autósként, jó? Erre mindenképpen figyeljünk. Figyeljünk még a sebességkorlátozásra az épülő körforgalomnál Nyíregyháza és Nagykáló között. Itt is mindenképpen mérsékelnünk kell a tempót, bármennyire is a munkálatok igazából nem az úton zajlanak, hanem ott mellette, jobb oldalt, egészen pontosan a Káló felé tart, de azért a gépek, illetve a munkások testi épsége mindenképpen indokolja a sebességkorlátozást. Sugár utcán egy járdafelújítás zajlik, csapadékcsatorna kiépítése is, útszűkülettel, sebességkorlátozással, ez várja ott, itt is érdemes figyelni. A Dohány utca 3 szám előtt folytatódik a parkoló felújítása, ez is már jó ideje, itt van előttünk a Vasvári Pál utcát, meg szerintem mindenki jól tudja már, hogy a körforgalom építése kapcsán ott azért rengeteg mindenre készülnünk kell, akár a buszmegálló ideiglenes arrébb helyezése is, ugye megtörtént már, figyelmesek legyünk, akár a busz közlekedés kapcsán is. Várom észrevételeit a folytatásban, 30 333 103 9, csak 10 perc, méghozzá csökkenő tesztoszteron szint, ezek jelei kutatási eredmények alapján most.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu. Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb zenék változatosan. Változatosan. Ez a 103.9. Best FM.
2: Csak 10 perc. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
3: Bevallom őszintén a rádió hallgatóknak, hogy én most éppen abban a korban vagyok, amikor a férfi társaim, akik velem egykorúak, állandóan panaszkodnak arról, hogy nekik különböző értékek csökkennek a mért értékeik, az egészséggel kapcsolatos visszamutatós értékeik között. Ilyen például a férfiaknál a tesztoszteron szint csökkenés. Na már most, a mai csak 10 perc szóvatban erről lesz szó, mert hogy nagyon-nagyon sok e-mailt kaptunk ezzel kapcsolatban, úgyhogy tisztelt urak, aki esetlegesen mondjuk érintett ebbe a témakörbe, nagyon figyeljen, dr. Mórik Gyulával beszélgetek, köszöntelek, doktor úr, szia!
4: Szervusztok!
3: Egyre fiatalodnak azok, akik ilyen visszajelzésekkel élnek?
4: Igen, abszolút. És itt azért néhány dolgot külön kell választani. Tehát ez nem kérdés, hogy a férfi nem folyamatos elfajulásban van, és tova tűnik a férfiasság. Tehát drasztikusan csökken a tesztoszteron szinte a mai fiataloknak is. Most már töredéke az 50 évvel korábbinak, erre majd hozok adatot, nem.
3: Már de mi, megjelennek nálunk férfiaknál a női jellegek? Vagy a...
4: Például lecsökken a tesztoszteron szint, ráadásul lecsökken a spermium szám, minden, tehát minden, amit a férfiassághoz köthető, az komoly gondok.
3: Létszám közt vagyunk?
4: Alapvetően tisztán
3: létszám. Igen, közt. Tudok, mert hogy ugye most elnézést és hallgatóktól is, de sok férfi ismerőssel, amikor beszélgetek, akkor azt mondják, hogy csöcsösödnek a férfiak.
4: Na, erről is mindjárt beszéltem. De alapvetően az első probléma, vagy a nagy probléma, itt a mikroműanyagok, szójaadalékok, magból préselt olaja. Ezek is ott vannak. Ez hihetetlenül nagyon negatív hatású, de van egy kivétel. Ezeket nem nagyon tudod, vagy csak nagyon tudatosan tudod kivédeni, de itt, amiről te is beszéltél, férfi megjelenés és társai, itt egy nagyon-nagyon más problémáról van szó, és ez nem más, mint az inzulin szint emelkedés. Tudtad, hogy a tesztoszteron szinted látszik rajtad?
3: Nem. Hogy?
4: Na, akkor el fogom mondani. Most te pedig, ha vállalod a próba baba szerepét, akkor...
3: Az elmúlt egy évben...
4: Ország világ elé
3: annyit tárgy. Kaptam. Most be fogod bizonyítani nekem, hogy akkor én is tulajdonképpen... Jó, oké, vállalom.
4: Hát vagy azt fogom bebizonyítani, hogy macskó vagy, vagy azt fogom bebizonyítani, hogy bizony gondok vannak, és akkor meg kell oldani.
3: Így is a tegnapi nyusziért kaptam. Ugye az áromondatom az volt, hogy akinek a vonalat összekötve kijön a nyuszi, annak magas a vérnyomása, semmi baj, folytassuk. Alázzuk Tibit, tessék.
4: Nem alázzuk Tibit, csak visszaadunk néhányat azokból, amit folyamatosan kaptunk. Jó, igen. Akkor nézd meg a szemöldöködet. Ha a szemöldököd belső harmada, tehát a homlokod közepe felé eső harmada mindkét oldalról ritkább, enyhén foltosabb vagy gyengébb szálak vannak benne, akkor az biztosan egy alacsonyabb tesztoszteron szint jele.
3: Várjál, viszont meg kell fordítani ezt, mert ezt most le kell csekkolni. Tehát, hogy ritkább.
4: Igen, tehát ritkább. Minél durvábban van összenőve középen a szemöldököd, annál magasabb a tesztoszteron szinte. Tehát minél magasabb a tesztoszteron szint, annál erősebbek a szőrzetek, és minél alacsonyabb a tesztoszteron szint, mert a szőrzet elvékonyodó, a haj, a szemöldök, szempilla, alacsony tesztoszteron szint mellett ugye vékonyabbak lesznek, szakár, bajusz, az is egészen más minőségű lesz, és ez egy komoly jel lehet. Biztos, hogy neked is van olyan ismerősöd, hogy a haja mindegy mennyi van, de úgy rálapul a fejére. És a lapos hajat például a vékony hajszál miatti, és az pedig az alacsony tesztoszteron miatt alakul ki. Pontosan
3: És akkor te mit mondasz erre, hogy neked...
4: Tehát a magas tesztoszteron kapcsolódik az alacsony...
3: Kopassághoz?
4: Úgymond kopassághoz, de nekem van hajam, én csak levágom, mert sokkal könnyebb így edzeni. Tehát nekem nincs ilyen jellegű hajhiány.
3: Neked is McDonald's fejed van.
4: Hát de nekem direkt van. Na, nézzük a következőt, mert nagyon sok fontos jel van. Hangulatingadozás, rossz hangulat, határozottság hiánya. Tehát amikor a tesztoszteron alacsony, akkor a szervezet fáradtságot jelez, feszültséget. Akik gyakran ásítanak például.
3: Azok unják a beszélgetést.
4: Az is lehet, meg hogy alacsony tesztoszteron szintjük van. Nekem ez mind megvolt, én erre emlékszem. Aztán vastagodó nyak, már mondhatjuk is, hogy ilyen bikanyak, és horkolás. Tehát a vastagabb nyak és az alvási apné vagy erős horkolás az az alacsony tesztoszteron szint jele. Itt egy ördögi kör is van, ugye növekszik a testsúly, jönnek az alvási problémák, abból jönnek a hormon problémák, és a hormon problémák növelik a testsúlyt. És akkor itt az ördögi kör, nagyon rossz állapot alakul.
3: De amit most mondtál, ugye alvási problémák, meg horkolás, meg ilyenek, ugye túlsúly, az már vastag nyak, általában az ilyen embereknél szokott lenni a kor előre haladtával, most már mit tudom én, ez a picit bepüffett fej, hogyha nincs is haja, akkor minden tünetet tud hordozni egy 50 éves.
4: Hát látod, erről beszélünk. Na, és akkor férfi klimax, megjelennek, alacsony tesztoszteron szint mellett megjelennek a hőhullámok. Napközben éjszaka, tehát ugyanúgy, mint a női menopauzánál, ez elég alacsony férfi tesztoszteron szintet jelent. Arc izzadása, felső test izzadása az, ami igazából ilyenkor jellemző. Oké, elégtelen gyenge keringés miatt viszont a kezeket, a lábakat hidegnek érzik. Na most nem mondom, hogy ugye ezeket a méréseket bárki is végezze el, de ami a lényeg, hogy ezek a keringési elégtelenségek megjelennek. Jó fej vagyok veled, mert nem méretek veled semmi. Jó, az alacsonyabb tesztoszteron az ugye kevesebb nitrogénmonoxid felszabadulással jár, és ez pedig az erek zárva tartásához vezet, és ebből lesznek a fázus.
3: Akkor tulajdonképpen ez is egy keringési probléma?
4: Így van, ez egy keringési probléma, aminek az egyik oka az hogy a nitrogénmonoxid, nem a nitrogénmonoxid, az alacsony tesztoszteron szint okozza ezt. Ez is egy ördögi kör, mert kevesebb tesztoszteron, abból lesz ugye kevesebb nitrogénmonoxid, akkor kevésbé keringő erek, akkor kevesebb termelt tesztoszteron, és onnantól kezdve a körbe is zárul. Látod? Oké,
3: nem szólok most egy szót se szólok, mert hogy
4: büntetnek benneket.
3: Nem amiatt, hanem amiatt, hogy mennyi minden tünet van, sajnos meg.
4: Ugye? És akkor testtartás változás, Tibi, hány barátodon látod, hogy ilyen furcsán kezdenek előre görnyedni.
3: Jó, Gyula, hányan látom, hogy nem kezdenek? Tehát, hogy inkább az van mostanában, hogy már látom mindegyiket görnyedni.
4: Na, hát a tartós alacsony tesztoszteron szint ugye a csontépítésbe is beleszól, egyrészt csontritkulást hoz, ez kevésbé látszik, de amikor esnek, sajnos egy idősebb férfiaknál is törik a combcsont, de az a lényeg, hogy testmagasságból veszítenek, ha valaki látványosan veszít a testmagasságát, akkor komoly tesztoszteron.
3: Sajnos, hogy görnyednek. De én tudod, mire fogtam ezt a múltkor?
4: Igen. Nyaki púp.
3: Igen,
4: a
3: az.
4: Tartás.
3: Hát na, én azt mondtam, hogy ne akarj már öreg lenni, hát húzd ki magad, legyél na, büszke. De nem tudja.
4: Igen, és akkor ez egy görnyedt tartás jelenik meg. Igen. És kevesebb izomzat marad, főleg a lábizomzat gyengül. Tehát lapos fenék, vékonyodó combok, láthatóan lassabb, óvatosabb felállás ülő helyzetből, majd nézd meg, hogy vannak, akik felpattannak, semmi baj nincs velük, és vannak, akik egy ilyen óvatosan, lassan állnak föl. Szörnyű, üvöltő, ordító jel.
3: Hát azt mondják, hogy öregszenek, de hát...
4: Hát de hát igen, ennyire? De hát ez nem törvény. Én tegnap előtt találkoztam egy gyermekkori testnevelő tanárnőmmel, 82 éves, fogta, lehajolt, és tenyérrel letette terpeszállásba a kezét a földre, megmutatva, hogy neki ez még mindig megy. 82 éves. Nem mondanám meg róla. Na, a következő, a hasi zsír felhalmozódás. Ez a leggyakoribb jel. A test középső részének megvastagodása és akkor a férfi mellek megjelenése. Pontosan így van, ahogy mondtál. Ez nem tiszta zsírám ráadásul, hanem a mirigy állomány is megnövekszik, és ez egy nagyon komoly riasztási jel a tesztoszteron szintre. Tehát ez egy óriási, óriási probléma, mert az alacsony tesztoszteron és ezek a jelek ott vannak, akkor igazából ez egy inzulin rezisztencia probléma. Mit jelent ez? Visszafordítható könyörgöm. Ez az inzulin túltermelés az elsődleges ok. Fölmegy a testsúly, lemegy a tesztoszteron. És van úgynevezett funkcionális tesztoszteron hiány alakul ki, amikor a képesség, a termelésnek a képessége rendben van, de a termeltető jel az nem jön az agyadból. Mert az inzulin blokkolja ezt a folyamatot. Tehát a testtömegindexed nagyobb, mint 25, akkor kezdődik meg ez a tesztoszteron csökkenés, inzulinrezisztencia emelkedés. A túlsúlyos férfiak 50%-ának alacsony a tesztoszteron szintje.
3: Egy idősebb orvos barátommal találkoztam a minap, beszélgettünk egy picit, és azt mondta, hogy régebben ez a probléma a 60-65 éveseknek a gondja volt, most különben 35-40 éves korban már jelentkezik. Nem akartam neki elhinni.
4: Pedig ez így van. És a hasizsír termel egy anyagot, Tibi, és most figyelj, teljesen le fogsz hidalni. Termel egy anyagot a feleslegesen felhalmozott hasizsír, ami a tesztoszteromból, most figyelj, ösztrogént csinál. Tehát alapvetően férfi nemi hormonból női nemi hormont csinál. Hoppá.
3: Hát most nem dobtál fel.
4: Lélegzet. Igen. És itt is van ilyen, hogy szexuális hormonkötő fehérje, és akkor nem lesz kötésben, könnyen elbomlik, és egyszerűen a zsírsejtek is képesek bezacskózni, bezárni a zsíralapú hormonokat, tehát az ösztrogént, a tesztoszteront, az ösztrogént, a progeszteront, a D-vitamint, és akkor az inzulint lecsökkented, akkor ezek a hormonok ki tudnak szabadulni. Tehát az életmódváltás mindent helyre tud hozni. Amikor már ilyen hormonátoldások vannak, kell hozzá orvos, de újra mindenki férfi lehet, és ez szerintem ez rendkívül fontos dolog.
3: Jó, letelt az időn, köszönjük szépen, gondolkodjanak.
4: Holnap le foglak fektetni.
3: Én nem
4: úgy tehetetlen, majd meglátod, de mindenki készüljön, újabb merényletre készülök ellene.
3: Köszönjük szépen, holnap jelentkezünk. Szép napot kívánunk, szia! Szia!
4: Szervusz!
1: Csak 10 perc.
2: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en. Csak

A How Bizarre OMC-től jött, és jönnek majd a hősök, na meg jönnek az útinfók, hallgatói üzenetek alapján. Készünk az MZR-ra, méghozzá a mozgó trafira, Tiszavasvár és Nagycserkez között. Így jött az üzenet, nagyon figyelmesen arra. A 38-ason ugye tartanak az aszfaltozási munkák, erről is beszéltünk. Mindezek mellett a régi 4-est és az új 4-est összekötő szakaszon, egészen pontosan a 35-130-as úton, ott a Rozsrét szőlő magasságában, a vasúti átjárónál, ha erre jár, mindenképpen figyeljen, rendőr van. Most annyira nem aktív a külterület, vagy nem jönnek üzenetek, várom még kiegészítéseit. 30-33-33-109. Jönnek a hősök, ez a rég láttalak, The Corrs és a Bradleys után pedig jön a Brent olaj, világpiaci árának tájékoztatója.

reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: A hírek előtt nézzük, mi a helyzet a Brent olajjal. Újabb jó hírek péntektől jelentősen csökken a benzin és a gázolaj ára is. Persze ez a nem védett ára vonatkozik. A mérséklődés 16 forint a benzinnél, 12-vel pedig a gázolaj kerül majd kevesebbe. Szóval, hogyha nem tudja kihasználni a védett ár nyújtotta lehetőségeket, akkor a héten azért 30 forinttal tankolhat kevesebbért, mint egyébként a hét elején. A benzin így 685 forint per literért tankolható. Itt durván 90 forint már a különbség. A gázolaj 695 forint litere, és a védett árban pedig 6,15. Itt már csak 80 forint a differencia. Holtankoljak.hu, itt vannak még kiegész. Egyébként a Brent olaj csökkenése és a forint erősödése mindkettő jó irányba mozdítja a világpiaci helyzetet, legalábbis a részünkről, de jó hírek ezek. Jöjjenek a friss hírek, aztán hát tájékozódunk tovább. Szúnyoggyérítési program Nyíregyházán, nézzük, hogy itt mi várható.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Választ a Nyíregyházi Egyetemet. Modern infrastruktúra és támogató közösség vár rád. A nálunk is elérhető Pannonia ösztöndíj programmal a világ kinyílik előtted. Fedezd fel új kultúrákat, tanulj nyelvet és szerezz szakmai tapasztalatot külföldön. Tradíció és innováció. Ez a Nyíregyházi Egyetem. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával a Tempusz közalapítvány által kezelt program keretében.
3: Mozgás, tanulási képességek és szociális készségek tréningére, evésterápiára vagy autizmus specifikus fejlesztésre lenne szükséged? Téged is vár a Leveleki Molnár Kastélyban működő Platán fejlesztő központ. molnarkastelylevelek.hu.
4: A fuga miatt még ne váljatok el.
5: Egy fürdőszoba felújítás még nem válók. Mielőtt összevesztek a bézs meg a tört fehér fugán, gyertek a Csempe és Kertáruházba. Csempék, falpanelek, inspiráló ötletek és 3D látványterv, hogy előre lásd, mi fog jól kinézni. Csempe és Kert, Nyíregyháza, Nyíregyházi út 19. Mi a fürdőszobát tervezzük, nem a békülést. Csempekert.hu.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: További részletek Cherry Vagép, Debreceni út 233 per C, www.cherryvagép.hu.
7: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
8: Felveszik a harcot a szúnyogok ellen. Drogdíler és kerítő rendőrkézen, és nyíregyházi sikerek a filmfesztiválon. Kovács Rádai Andrea vagyok. Felveszik a harcot a szúnyogok ellen. Május 29-én pénteken a Nyír VV megbízásából a Tréner Kft. 280 hektáron légi és 33 hektáron földi úton szúnyoglárva írtást végez Nyíregyháza város közigazgatási területén. Pótnapnak május 30-át jelölték ki. Kiemelt területek a sóstóító és a bújtosító környezete, a Tokaji úti piac mögötti vizes terület, Borbánya mélyen fekvő területei, az Igrice csatorna, a Kótai úti szennyvíztisztító kezelhető környezete és a város más mélyen fekvő területei. A gyérítést a kora reggeli órákban végzik. A védekezés során felhasznált készítmény az emberekre és a melegvérű állatokra ártalmatlan, közölte a városüzemeltető. Újabb dílert fogtak az egyenruhások. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség munkatársai a Delta program keretében fogtak el egy nyírbátori férfit, aki drogeladásból és nők prostitúciós tevékenységének szervezéséből szerzett jövedelmet. Az egyenruhások a házkutatás során droggyanús anyagot, valamint a kerítés bűncselekményét igazoló feljegyzéseket és digitális adatokat is lefoglaltak. Az 58 éves férfit letartóztatták, közölte a vármegyei rendőrség. Két díjat nyertek a Szent Imre Katolikus Gimnázium diákjai az Országos Diákfilmfesztiválon, írja nyíregyháza.hu. A fiatal filmesek két kategóriában is elhozták az úgynevezett Oscar-díjat. A kétfordulós versenyen online beküldött alkotások közül előválogatással döntöttek arról, mely pályaművek kerülhetnek a döntőbe. Végül 33 film jutott a zsűri és a közönség elé. A végzős Mihalik Szabolcs, Csák Máté és Plusz Emília, Petőfi Sándor szeptember végén című versének feldolgozásával nyerte el a legjobb klipnek járó díjat. A 11-es Péter Artúr, Szigili Kitti, Bíró Borisz és Vas Nimród pedig a 301-es ügy című bűnügyi komédiával a legjobb bűnügyi történet díját szerezték meg. A fesztivált 1999 óta szervezi a Pest-Szent-Lőrinc Pest-Szent-Imrei felnőttek gimnáziuma, amely a mozgókép és az irodalom iránt érdeklődő fiatalok számára biztosít bemutatkozási lehetőséget. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lehet az égen. Csapadék ezen a napon sem várható. Több helyen lesz élénk az északi-északnyugati szél. Itt térségünkben erős széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra felfrissül a levegő, 4 és 13 fok közötti minimumokra van kilátás. Napközben 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, valamint este elszórtan záporzivatar is kialakulhat. Délután 25 és 33 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Most pedig indul egy

5:03, és jönnek a legnagyobb dalok ebben az órában is. Ez a Best FM, Dékán István vagyok, és ez az óra még a miénk. A legnagyobbakkal, és persze néhány fontos adattal már majd a péntekre. A legelső percekben érkezzen Outkast, aztán nézzük a szúnyoggyérítés helyzetét.

Ez volt a Dreams Gabrieltől a legnagyobbak között, és majd a Passport érkezik VSV-től, a szúnyoggyérítési program pedig elindult Nyíregyházán is végre. Bár én igazából egyelőre még nem találkoztam szúnyoggal, de azt is látnunk kell, hogy a megelőzés a legjobb fegyver szerintem, így pedig a munkátokra érdemes figyelni, készülni. A Tréner Kft. Végzi most is majd a nyírvivé megbízásából a szúnyoggyérítést 280 hektáron légi, 33 hektáron földi úton. A vizes területek a figyelem fókuszában, mint ahol lenni szokott a Sóstói út és környéke, bújtosító és környezetet okai úti piac mögötti vizes terület Borbánya mélyen fekvő területei, Grince Csárdakótai úti szennyvíz tisztító is, ezek környezete. A gyérítés akkor a reggeli órákra. Várható még ez, a szúnyoggyérítésre 29-én, tehát reggel, számoljunk holnap reggel, ha valami közben jön, akkor 30-án ez megismételhető, illetve pótolható, tájékozódjon a Best FM oldalán. Jön a Passport, na meg a Hey Mama, Black Eyed Peas dala, őket is hallgatjuk.

Ez volt a Képtelen, Szakács Gergő énekelt, és itt van nekünk Nelly Furtado dala a folytatásban, a Turn Up the Light. A városüzemeltetés pedig dolgozik a Nyír VV a játszótereink felújításán. Munkálkodik ezzelrel, mindenhol, ahol kell, cserélek, amit kell. Legyen ez fa, vagy burkoló elem. Ilyenkor egyébként a nyár kapujában a homokot is ki szokták cserélni a homokozókban. Úgyhogy zajlanak a munkálatok, most egy nagy felújítás zajlik Örökösföldön, a Fazekas János téren, aztán persze hát mindenhol máshol a munkálatokra sor kerül. Itt még egy kis türelmet kérnek tőlünk. Egy kicsit hosszabb beszámolót talál a Best FM oldalán, Nelly Furtadóval pedig folytatjuk a Turn Up the Light, után itt van Mohamed Fatima.

változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: emlékszel? Mi a limonádét még magunknak kevertük, és a kirándulásokon a teát citrálos flakonból ittuk. Emlékszel? Mi még iskola bélyeget gyűjtöttünk, és megtanultunk takarékoskodni, mert akkor még a pénzünknek is volt értéke. Emlékszel a 60-as mobiltelefonokra? Akkora volt, mint egy bőr, és csipogott, mint egy kanári. Emlékszel, amikor bicajozni mentünk, nekünk még nem volt könyökvédőnk és sisakunk, de még rendes biciklink sem. Emlékszel, mi még kis táborban nyaraltunk, és úttörő nyakkendőnk is volt.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103,9 MHz-en.

Rácz Gergő és a Valami itt a legnagyobbak között, miután majd Tupac dalát, rap zenét, mutogatós sikerét hallgatjuk a folytatásban a California Live bekészítve. Nálunk pedig a legfrissebb előrejelzések már a péntekre, ami hát zavartalan napsütéssel, egy kicsit jobb idővel, mint a mai, így vár minket. 9 fok a reggeli start mellett, a reggel az még hűvös az elvonuló hidegfront miatt, de a csúcsértékek szépen alakulnak, 24 fokot várunk a legmelegebb órákba, szinte zavartalan napsütéssel, magasabb UV adatokkal, 11 és 15 óra között számolnia kell. A szél az északnyugatias, mérsékelt, ez talán még belefér, és hát úgy néz ki, hogy esőre leghamarabb majd szombaton számíthatunk, akkor jön egy újabb hidegfront, és akkor egy kettős fronti hatás terhel majd minket, akkor jönnek majd újra a fejfájós percek. Hát így néz ki az előrejelzés, mindezek mellett elmondható, hogy a fenyőfélék magas, a pázsit fűfélék és a csalánfélék közepes szintjére is számolnia kell az allergiásoknak. Ide egy kis kalendárium 29-ére, amikor is Magdolna ünnepel Máriával, mindenkinek jó ünneplést kívánok. Jönnek a dalok, méghozzá Tupactől egy, a Unique-tól egy, és majd Jay-Z-éktől is egy mindjárt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Ennyi volt a móka, már a zárul, már a mókatáram irány haza, jó pihenést kívánok mindenkinek. Holnap péntek, ne feledjük, egy rövid hét záródik le, aztán mindenkinek tartalmas kikapcsolódást kívánok itt a ma estére. Holnap egyébként újra találkozunk, a délutánban számítok figyelmére. 2 óra után itt a Besten Dékán István vagyok, viszont hallásra.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat. 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Hétvégén ismét szelektív szombat. A nemzeti összetartozást ünneplik Nyíregyházán, és 2 aranyérem és 2 országos csúcs Albániában. Kovács Rádai Andrea vagyok. Most hétvégén ismét szelektív szombat Nyíregyházán. Játékos vetélkedőkkel készülnek a családoknak, a fókuszban a szelektív hulladékgyűjtés áll. Petro Árpád, az IAK cégvezetője rádiónknak elmondta, készülnek színpadi produkciókkal, de a gyerekek egy kukásautóba is beülhetnek.
4: Meg kell még jegyeznem, hogy a kukás konténeres autó bemutató is nagy népszerűségnek örvendett az előző években, úgyhogy ezt nem tudjuk kihagyni. Én úgy gondolom, hogy mindenki gyerekkorában egyszer legalább szeretett volna kukás autóra ülni, vagy kukás autón dolgozni, úgyhogy erre most lehetőséget biztosítunk a gyerekeknek, akár beülni a kormánykerék mellé, vagy esetlegesen hátul a kapaszkodó megkapaszkodni ott, ahol a rakodó kollégák állnak. Az idei évben csatlakozik a rendezvényünkhoz a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat is, aki viszont használt ruha darabokból újrahasználati tárgyakat, ruhákat, táskákat, könnyelző készítést fog majd bemutatni a Kossuth téren.
3: Ünnepi megemlékezést rendeznek június 4-én délelőtt a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Nyíregyházán. Az eseménynek a Hősök tere ad otthont. A Nemzeti Összetartozás emlékművénél várják majd az érdeklődőket. A programot Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye önkormányzata, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kormányhivatal és Nyíregyháza önkormányzata közösen rendezi. A szervezők tájékoztatása szerint ünnepi beszédek és műsor is lesz a megemlékezés során. A rendezvényen a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium közre működik majd. Magyarországon 2010 óta június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja. Az országgyűlés ezzel a nappal a trianoni békediktátum aláírásának évfordulójára emlékezik, írja a nyiregyháza.hu. Remek teljesítmény nyújtott a Nyíregyházi Sportcentrum szenior atlétája, Losonci László, a múlt hétvégén megrendezett Balkán Masters Speed bajnokságon, Albániában. A Nyíregyházi Sportcentrum a közösségi oldalán azt írja, az M70-es korosztályban versenyző atléta 2 számban állt rajthoz, és mindkettőt, a 100 méteres síkfutást és 80 méter gátfutást is megnyerte. Ráadásul mindkét számban országos csúcsot is döntött. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lehet az égen. Csapadék ezen a napon sem várható. Több helyen lesz élénk az északi-északnyugati szél. Itt térségünkben erős széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra felfrissül a levegő, 4 és 13 fok közötti minimumokra van kilátás. Napközben 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, valamint este elszórtan záporzivatar is kialakulhat. Délután 25 és 33 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy új...

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: Megadjuk a város ritmusát.
0: Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

Köszönöm.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Rendben befejeződtek az írásbeli érettségig. Még hétfőig pályázhatnak a helyi alkotók, és pályaorientációs napot tartott az egyetem. Kovács Rádai Andrea vagyok. Rendben befejeződtek az írásbeli érettségig. 15 napon csak nem 148 ezer középiskolás adott számot tudásáról. A feladatlapok és javítási értékelési útmutatóit az oktatási hivatal folyamatosan nyilvánosságra hozta honlapján. A szervezés a megszokottak szerint zajlott, az együttműködés a fővárosi, vármegyei kormányhivatalokkal példaszerű volt. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3-án kezdődnek. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében idén több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. Még hétfőig nyújthatják be jelentkezéseiket helyi alkotó művészek Nyíregyháza önkormányzata képzőművészeti pályázatára. A támogatást 2002-ben alapították, célja pedig, hogy segítse a városban élő tehetséges művészek szakmai fejlődését, valamint hozzájáruljon új magas színvonalú alkotások létrejöttéhez. A nyertesek 2027. augusztusában a Városi Galéria Pádjula termében rendezett kiállításon is bemutatják majd alkotásaikat. További részletek a nyiregyháza.hu oldalon. Pályaorientációs napot tartottak a Nyíregyházi Egyetemen. A Matematika és Informatika Intézet volt a szervező. A fókuszban pedig a programozás, a robotika, a mesterséges intelligencia és a karrier lehetőségek álltak. Az eseményen résztvevő középiskolás diákok és pedagógusaik átfogó képet kaphattak az intézet képzéseiről, valamint az informatikai szakmában rejlő lehetőségekről. Írja honlapján az intézmény. A program során az egyetem oktatói mellett iparági szakemberek és vállalati partnerek is bemutatkoztak. Kreatív programokon vehettek részt a Sipkai Barna Technikum 9-esei. A diákok a digitális közösségi alkotóműhely műhelyébe látogattak el, így a közösségi oldalán a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A tanulók saját egyedi kulcstartókat tervezhettek, betekintést nyerhettek a modern digitális technológia világába, de megfigyelték, hogyan dolgozik a gravírozó és vágógép, és hogyan válik egy tervből kézzelfogható alkotás. A program során kipróbálhatták a tanulók a 3D tollat is, emellett robotvezetésre is lehetőségük nyílt. Híreink végén a várható időjárásról. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lehet az égen. Csapadék ezen a napon sem várható. Több helyen lesz élénk az északi-északnyugati szél. Itt térségünkben erős széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra felfrissül a levegő, 4 és 13 fok közötti minimumokra van kilátás. Napközben 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, valamint este elszórtan záporzivatar is kialakulhat. Délután 25 és 33 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírekháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Felveszik a harcot a szúnyogok ellen. Drogdíler és kerítő rendőrkézen, és nyíregyházi sikerek a filmfesztiválon. Kovács Rádai Andrea vagyok. Felveszik a harcot a szúnyogok ellen. Május 29-én pénteken a Nyír VV megbízásából a Tréner Kft. 280 hektáron légi és 33 hektáron földi úton szúnyoglárva írtást végez Nyíregyháza város közigazgatási területén. Pótnapnak május 30-át jelölték ki. Kiemelt területek a sóstóító és a bújtosító környezete, a Tokaji úti piac mögötti vizes terület, Borbánya mélyen fekvő területei, az Igrice csatorna, a Kótai úti szennyvíztisztító kezelhető környezete és a város más mélyen fekvő területei. A gyérítést a kora reggeli órákban végzik. A védekezés során felhasznált készítmény az emberekre és a melegvérű állatokra ártalmatlan, közölte a városüzemeltető. Újabb dílert fogtak az egyenruhások. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség munkatársai a Delta program keretében fogtak el egy nyírbátori férfit, aki drogeladásból és nők prostitúciós tevékenységének szervezéséből szerzett jövedelmet. Az egyenruhások a házkutatás során droggyanús anyagot, valamint a kerítés bűncselekményét igazoló feljegyzéseket és digitális adatokat is lefoglaltak. Az 58 éves férfit letartóztatták, közölte a vármegyei rendőrség. Két díjat nyertek a Szent Imre Katolikus Gimnázium diákjai az Országos Diákfilmfesztiválon, írja a nyíregyháza.hu. A fiatal filmesek két kategóriában is elhozták az úgynevezett Oscar-díjat. A kétfordulós versenyen online beküldött alkotások közül előválogatással döntöttek arról, mely pályaművek kerülhetnek a döntőbe. Végül 33 film jutott a zsűri és a közönség elé. A végzős Mihalik Szabolcs, Csák Máté és Plusz Emília, Petőfi Sándor Szeptember végén című versének feldolgozásával nyert el a legjobb klipnek járó díjat. A 11-es Péter Artúr, Szigili Kitti, Bíró Boris és Vas Nimród pedig a 301-es ügy című bűnügyi komédiával a legjobb bűnügyi történet díját szerezték meg. A fesztivált 1999 óta szervezi a Pest-Szent-Lőrinc Pest-Szent Imrei felnőttek gimnáziuma, amely a mozgókép és az irodalom iránt érdeklődő fiatalok számára biztosít bemutatkozási lehetőséget. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lehet az égen. Csapadék ezen a napon sem várható. Több helyen lesz élénk az északi-északnyugati szél. Itt térségünkben erős széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra felfrissül a levegő, 4 és 13 fok közötti minimumokra van kilátás. Napközben 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, valamint este elszórtan záporzivatar is kialakulhat. Délután 25 és 33 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig

0: Nagyon jó a Veszprém, és a Veszprémet hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza.
5: Nyíregyháza.
4: Best FM.
5: Szeretem.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A ti zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letörje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Hétvégén ismét szelektív szombat. A nemzeti összetartozást ünneplik Nyíregyházán, és két aranyérem és két országos csúcs Albániában. Kovács Rátai Andrea vagyok. Most hétvégén ismét szelektív szombat Nyíregyházán. Játékos vetélkedőkkel készülnek a családoknak, a fókuszban a szelektív hulladékgyűjtés áll. Petru Árpád, az IAK cégvezetője rádiónknak elmondta, készülnek színpadi produkciókkal, de a gyerekek egy kukásautóba is beülhetnek.
3: Meg kell még jegyeznem, hogy a kukás konténeres autó bemutató is nagy népszerűségnek örvendett az előző években, úgyhogy ezt nem tudjuk kihagyni. Én úgy gondolom, hogy mindenki gyerekkorában egyszer legalább szeretett volna kukásautóra ülni, vagy kukásautón dolgozni, úgyhogy erre most lehetőséget biztosítunk a gyerekeknek, akár beülni a kormánykerék mellé, vagy esetlegesen hátul a kapaszkodó megkapaszkodni ott, ahol a rakodó kollégák állnak. Az idei évben csatlakozik a rendezvényünkhoz a Magyar Máltai Szeretetszolgálat is, aki viszont használt ruha darabokból újrahasználati tárgyakat, ruhákat, táskákat, könnyelző készítést fog majd bemutatni a Kossuth téren.
2: Ünnepi megemlékezést rendeznek június 4-én délelőtt a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Nyíregyházán. Az eseménynek a Hősök tere ad otthont. A Nemzeti Összetartozás emlékművénél várják majd az érdeklődőket. A programot Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye önkormányzata, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kormányhivatal és Nyíregyháza önkormányzata közösen rendezi. A szervezők tájékoztatása szerint ünnepi beszédek és műsor is lesz a megemlékezés során. A rendezvényen a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium közre működik majd. Magyarországon 2010 óta június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja. Az országgyűlés ezzel a nappal a trianoni békediktátum aláírásának évfordulójára emlékezik, írja a nyiregyháza.hu. Remek teljesítmény nyújtott a Nyíregyházi Sportcentrum szenior atlétája, Losonci László, a múlt hétvégén megrendezett Balkán Masters Speed bajnokságon, Albániában. A Nyíregyházi Sportcentrum a közösségi oldalán azt írja, az M70-es korosztályban versenyző atléta két számban állt rajthoz, és mindkettőt a 100 méteres síkfutást és 80 méter gátfutást is megnyerte. Ráadásul mindkét számban országos csúcsot is döntött. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lehet az égen. Csapadék ezen a napon sem várható. Több helyen lesz élénk az északi-északnyugati szél. Itt térségünkben erős széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra felfrissül a levegő, 4 és 13 fok közötti minimumokra van kilátás. Napközben 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, valamint este elszórtan záporzivatar is kialakulhat. Délután 25 és 33 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Rendben befejeződtek az írásbeli érettségig. Még hétfőig pályázhatnak a helyi alkotók, és pályaorientációs napot tartott az egyetem. Kovács Rádai Andrea vagyok. Rendben befejeződtek az írásbeli érettségig. 15 napon csak nem 148 ezer középiskolás adott számot tudásáról. A feladatlapok és javítási értékelési útmutatóit az oktatási hivatal folyamatosan nyilvánosságra hozta honlapján. A szervezés a megszokottak szerint zajlott, az együttműködés a fővárosi, vármegyei kormányhivatalokkal példaszerű volt. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3-án kezdődnek. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében idén több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. Még hétfőig nyújthatják be jelentkezéseiket helyi alkotó művészek Nyíregyháza önkormányzata képzőművészeti pályázatára. A támogatást 2002-ben alapították, célja pedig, hogy segítse a városban élő tehetséges művészek szakmai fejlődését, valamint hozzájáruljon új magas színvonalú alkotások létrejöttéhez. A nyertesek 2027. augusztusában a Városi Galéria Pádyula termében rendezett kiállításon is bemutatják majd alkotásaikat. További részletek a nyiregyháza.hu oldalon. Pályaorientációs napot tartottak a Nyíregyházi Egyetemen. A Matematika és Informatika Intézet volt a szervező. A fókuszban pedig a programozás, a robotika, a mesterséges intelligencia és a karrier lehetőségek álltak. Az eseményen résztvevő középiskolás diákok és pedagógusaik átfogó képet kaphattak az intézet képzéseiről, valamint az informatikai szakmában rejlő lehetőségekről. Írja honlapján az intézmény. A program során az egyetem oktatói mellett iparági szakemberek és vállalati partnerek is bemutatkoztak. Kreatív programokon vehettek részt a Sipkai Barna Technikum 9-esei. A diákok a digitális közösségi alkotóműhely műhelyébe látogattak el, írja közösségi oldalán a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A tanulók saját egyedi kulcstartókat tervezhettek, betekintést nyerhettek a modern digitális technológia világába, de megfigyelték, hogyan dolgozik a gravírozó és vágógép, és hogyan válik egy tervből kézzelfogható alkotás. A program során kipróbálhatták a tanulók a 3D tollat is, emellett robotvezetésre is lehetőségük nyílt. Híreink végén a várható időjárásról. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lehet az égen. Csapadék ezen a napon sem várható. Több helyen lesz élénk az északi-északnyugati szél. Itt térségünkben erős széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra felfrissül a levegő, 4 és 13 fok közötti minimumokra van kilátás. Napközben 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, valamint este elszórtan záporzivatar is kialakulhat. Délután 25 és 33 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig

0: FM-ből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebben így szólnak, úgyhogy nagyon hatva nekem volna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103

0: Dudolhatod,
1: énekelheted,
0: de a lábaddal is kísérheted a legjobb dalokat.
1: Ez a Best FM. Best.

FM. Best FM. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké

Best FM. Osztályon felüli minőség a zenében. Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A

0: Az egyedüllét kettesben a legkellemesebb, mert a Best FM mindig ott van veled.
1: Will you count me in?

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullakat falevelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.
3: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök, hogy semmi.

0: 90.9 Best FM.
1: Sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóba, itthon, teljesen mindegy.
0: Ez a 103.9 Best FM.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világunk.
1: Otthon van minden.